0: nekem nem kell. Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Vitézi szerint túlárazott a Mohácsi híd beruházása. A vártnál alacsonyabb lett a májusi infláció. Magyar Péter titkos vitnyédi kormány határozatokat ígér nyilvánosságra hozni. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Nyíregyháza belterületén több útépítési munkaterület, illetve közmű helyreállítás dolgozik a Nyírtávhő tegnaptól a Vajárdám körúton. És a helyreállítási munkálatok nagy részével végeztek a Fészek utcánál, ahol a gázművek dolgozott az előző három napban. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpa irányításával számoljanak, közvetlen a Hímes utcai csomópontnál, illetve a Stadion utcánál. Itt várakozni kell, irányonként engedik a forgalmat. És a Stadion utca, Stadion köznél további forgalomkorlátozások, Zsák utca, a parkolásra, megállással kapcsolatosan a szabályoknak megfelelően tegyék, ugyanis van elhelyezve egy megállás tiltó tábla, és nap mint nap a közterület felügyelet intézkedik a szabálytalan parkolókkal szembe. Több útépítési munkaterület, Nagyszállás, Nyíregyháza között, illetve Nyírjastanyánál lakóterten kívül 60, majd 40 km/h maximált haladási sebesség, és további útépítési munkaterület, Tiszanagyfalu, illetve Virányos között is 3,5 kilométeren keresztül mindkét irányba ma patkarendezési munkálatokat végez a Magyar Közút Nyíregyházi Mérnöksége. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: A közlekedési miniszter szerint a Mohácsi Dunahíd építésen az egyik leginkább túlárazott állami beruházás. Vitézi Dávid egy videóban azt mondta, a projekt teljes költsége már eléri a 451 milliárd forintot, miközben a várható forgalom nem indokolja a kétszer kétsávos kialakítást. A kivitelezést a Dunaaszfalt végzi. A miniszter szerint a cég már több mint 155 milliárd forint előleget kapott, ebből 94 milliárdot közvetlenül a választások előtt utaltak át. Állítása szerint a beruházást többször bővítették. A költségek jelentősen emelkedtek, miközben vasúti és közösségi közlekedési forrásokat is átcsoportosítottak a projektre. A korábbi döntéshozók egyelőre nem reagáltak a vádakra. Meglepően kedvező inflációs adat érkezett. Májusban 1,8%-ra mérséklődött a pénzromlás üteme Magyarországon. Az elemzők korábban gyorsulásra számítottak, ehhez képest a friss adat minden piaci várakozásnál alacsonyabb lett. A kedvező eredményben szerepet játszott az erősebb forint, a védett üzemanyagárak fennmaradása, valamint az árréstoppok hatása is. Az élelmiszerek drágulása jelentősen lassult, ugyanakkor a szolgáltatások ára továbbra is az átlagosnál gyorsabban emelkedik, főként a munkaerőköltségek miatt. A szakértők szerint az idei éves infláció így akár 2,6-2,7% körül alakulhat, vagyis jóval kedvezőbb lehet a jegybank korábbi előrejelzésénél. Az adat egyértelműen növeli annak esélyét, hogy a Magyar Nemzeti Bank már júniusban kamatot csökkentsen. A kérdés inkább az, hogy óvatos, 25 bázispontos lépés jön-e, vagy ennél nagyobb

Város Alpár térségi országgyűlési képviselő pedig azt mondta, Magyar Péter nem mond igazat. A kormányfő most azt ígéri, a teljes dokumentációt bemutatják a nyilvánosságnak. Grósz Judit, az RTL korábbi vezérigazgató helyettese lett a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos. Kinevezését Tar Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be. A tárcavezető szerint a média szabadság helyreállítása kiemelten fontos feladat, ezért a közmédia átalakítását külön miniszteri biztos koordinálja. Grósz Judit feladata a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése, a szakmai és társadalmi egyeztetések irányítása, valamint a működése és pénzügyi átvilágítás összefogása lesz. Az átmeneti időszakban meg kell szüntetni a politikai propagandát, el kell indítani az auditot és elő kell készíteni az intézményi konszolidációt. A folyamat addig tart, amíg nyilvános pályázaton kiválasztott, független vezető veszi át a közmédia irányítását. Az elmúlt 26 év egyik legalacsonyabb évelei áremelkedését mérte Magyarországon egy hazai bank elemzése. A szakértők szerint az első 5 hónap inflációja történelmi összevetésben is rendkívül visszafogott volt, amit elsősorban a forint erősödése és az árkorlátozó intézkedések segítettek. Németh Dávid vezető elemző ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak emelkedése később megjelenhet az árakban. Ezért évvégére ismét 4% fölé gyorsulhat az infláció. A bank idei átlagban 2,8%-os pénzromlással számol. Az elemzés szerint a magyar lakáspiac továbbra is erősen túlértékelt, az Európai Unióban a második helyen áll ezen a téren. A forint ugyanakkor az egyik legjobban teljesítő feltörekvő piaci deviza az idén. A szakértő szerint az uniós források beérkezése várhatóan nem erősíti tovább a forintot, mert a jegybank a deviza tartalékokban tartja majd a beáramló euró jelentős részét. Elfogtak egy 35 éves nyíregyházi férfit, aki a gyanú szerint egy börtönőrt és annak családját is megfenyegette. A Nemzeti Védelmi Szolgálat közlése szerint a férfi idén márciusban szabadult, korábban pedig 2 zárkatását is bántalmazta, egyikük arccsonttörést szenvedett. Körözését április 15-én rendelte el a budapesti 10. kerületi rendőrkapitányság hivatalos személy elleni erőszak miatt. A hatóságok beazonosították a tartózkodási helyét, majd a Nemzeti Védelmi Szolgálat felkérésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrök június 5-én Bökönyben fogták el. A Védelmi Szolgálat közlése szerint kiemelten kezelik azokat az ügyeket, amelyekben hivatalos személy elleni erőszak miatt körözött elkövető tartózkodási helye ismeretlen. Gondos óra jelzése miatt vonultak a Csengeri önkormányzati tűzoltók egy pocsalmai családi házhoz június 8-án hajnalban. Az egység bejutott az ingatlanba, ahol az óra használóját az ágyban fekve találták meg. A bajba jutott ember nem tudott felállni. A tűzoltók segítettek őt mentőautóba helyezni. Ugyanezen a napon Nyíregyházán az Ady Endre utcában szénmonoxid érzékelő jelzett egy társasházi lakás fürdőszobájában, ahol nyílt égésterű gázüzemű víz melegítőt használtak. A tűzoltók mérései kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, ezért a gázszolgáltató kizárta a készüléket a szolgáltatásból. Személyi sérülés nem történt. Nyíregyházán mély rajt is befogtak, Nagycserkészen pedig egy kis busz elsodort egy kerékpárost, majd villanyoslapnak ütközött. Több Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településnek is fizetési kötelezettsége keletkezett a 2025-ös helyi iparőzési adó többlet után. A pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint az érintett önkormányzatoknak június 30-ig kell teljesíteniük a befizetést. A vármegyében a legnagyobb összeget Kisvárdának kell fizetnie, több mint 151 millió forintot. Tiszavasvári befizetési kötelezettsége meghaladja a 131 millió forintot, Nyírmadái 21 millió, Vásáros Naményé pedig több mint 14 millió forint. A listán szerepel még Timár, Napkor és Nagycserkész is. Országosan 202 települést érint a kötelezettség a Budapesten kívüli 830 önkormányzat közül. A legnagyobb összeget Kazincbarcikának és Berentének kell befizetnie. A nyári szünet kezdetével több ezer diák vállal munkát országszerte, főként a kereskedelemben, a vendéglátásban és a turizmusban. A MIN diák szövetkezet szerint ilyenkor nő a szabálytalan foglalkoztatás kockázata, ezért a fiataloknak érdemes még munkába állás előtt tisztázniuk a legfontosabb feltételeket. Figyelmeztető jel lehet, ha a munkáltató nem akar írásos szerződést kötni, nem kéri a bejelentéshez szükséges adatokat, vagy nem egyértelmű, ki foglalkoztatja a diákot. A 18 év alatti munkavállalókat külön szabályok védik, nem dolgozhatnak éjszaka, nem rendelhető el számukra túlmunka, és 2 munkanap között legalább 12 óra pihenő időt kell kapniuk.
A legjobb osztárdíját nyerte el a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház munkatársa, a Magyar Orvosi Laboratórium és Szakdolgozók Egyesületének 19. nagygyűlés.

0: sem. A szakemberek szerint a méhnyakrák megelőzésében továbbra is kiemelt szerepe van a rendszeres szűrű vizsgálatoknak és a HPV elleni oltásnak. Tárgyalást tart a debreceni járás bíróságának a mozdony vezetőnek az ügyében, aki a vád szerint 2023. novemberében elaludt szolgálat közben, és tehervonatával nekiütközött egy személyvonatnak Sáp állomásán. A vádirat szerint a Visontáról Bihar keresztesre tartó tehervonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, ezért megállás nélkül belehajtott az állomáson várakozó szerelménybe. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, közülük egy súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülés szenvedett. Az ütközésben a mozdonyvezető életveszély sérüléseket szenvedett, amelyek részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Az ügyészség gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetése és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt emelt vádat ellene. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy ember a debreceni egyetem kémiai épületében történt balesetben. Az egyetem tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódó tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zálat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. Az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt bekapcsoltak az épület füstjelzői, az érintett szinten tartózkodókat pedig az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették. A tűzoltó kiérkezése előtt magától kialakult. A szakemberek kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A sérültet a testének 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították az égési centrumba. Állapota stabil. A vizsgákat más épületekbe helyezték át, a helyreállítás a héten befejeződhet. Nem csak a szurkolókat, hanem a debreceni turizmust is megmozgatta a magyar labdarúgó válogatott érkezése. A Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen megteltek a városi szállodák, és sok vendég több napot is Debrecenben tölt. A válogatott hétfő nyilvános edzésére több mint 5000-en látogattak ki a nagyerdei stadionba. Szoboszlai Dominik minden megmozdulását nagy ováció fogadta, az edzés utáni aláírás osztásnál pedig hatalmas volt az érdeklődés. A Hotel Divinus vezetője szerint a hét további részére is kedvezőek a foglalások adatai, hétvégére pedig teltházzal számolnak. A Visit Debrecen igazgatója szerint az ilyen nemzetközi sportesemények nem csak a vendég éjszakák számát növelik, hanem Debrecen hírnevét is erősítik, hiszen a város ilyenkor szélesebb közönség előtt mutathatja meg magát. Debrecen saját halottjának kiáró tisztelettel helyezték örök nyugalomra Polgár Sándort, a Tóth Árpád gimnázium örökös címzetes igazgatóját. A 99 éves korában elhunyt pedagógustól családtagjai, egykori kollégái, tanítványai és tisztelői vettek végső búcsút a debreceni köztemetőben. Polgár Sándor 34 éven át irányította a Tóth Árpád gimnáziumot, vezetése alatt az intézmény az ország egyik legismertebb középiskolájává vált. Nevéhez fűződik a tagozatos osztályrendszer bevezetése is, amely országos mintává fejlődött. Munkássága nem csak az oktatásban volt meghatározó, részt vett az első debreceni virágkarnevál szervezésében, sokat tett a város kulturális életéért és a röplabda sport fejlődéséért is. Debrecen korábban Pro Urbe díjjal ismerte el közösségépítő munkáját. Vádat emelt a központi nyomozó főügyészség bíró Ferenc Pál az integritás hatóság elnök ellen. Az ügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja. A közlemény szerint a 6 vádpontban szereplő cselekmények összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozhattak a hatóságnak. A vádak között jogosulatlan szolgálati autóhasználat, vitatott tanácsadói szerződések, külföldi kiküldetések során történt szabálytalan költések és egy a hatóság feladataihoz nem kapcsolódó oktatási program finanszírozása is szerepel. Az ügyészség szabadságvesztés, pénzbüntetést és mintegy 23 millió forint vagyonelkobzást indítványozott. Bíró Ferenc korábban politikai nyomásgyakorlásról beszélt és visszautasította az ellene megfogalmazott vádakat. Nyílt pályázatot hirdetnek a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára, miután június 9-i hatállyal felmentették a hivatal eddigi vezetőjét, Gál Szabolcs Barnát. A miniszterelnökség közlése szerint a KEHI korábbi működése nem szolgálta megfelelően a közpénzek védelmét, több feltárt szabálytalanságnak pedig nem lett következménye. A kormány ezért megújítaná a hivatalt, amelynek feladata a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz. A pályázatra magyar állampolgár jelentkezhetnek jogi vagy közgazdás végzettséggel, legalább 5 éves vezetői tapasztalattal és büntetlen előélettel. Előnyt jelent a közbeszerzési számvevőszéki, ügyészségi vagy könyvvizsgálói tapasztalat. A jelentkezéseket június 20-ig várják a kinevezésről, a miniszterelnök dönt. Nyilvánosságra kerültek a magyar kormány minisztereinek vagyonnyilatkozatai. A dokumentumok szerint a legnagyobb vagyonnal kapitány István gazdasági és energetikai miniszter rendelkezik több mint 6 milliárd forintnyi befektetéssel. Magyar Péter miniszterelnök 88 millió forint megtakarítást vallott be. A miniszterek között több 100 millió forintos vagyonok és néhány millió forintos megtakarítások is szerepelnek. Közzétették Orbán Viktor volt miniszterelnök vagyonnyilatkozatát is, amely szerint 9,1 millió forint megtakarítással rendelkezik. Lázár János korábbi miniszter továbbra is 46 ingatlan tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, míg Szijjártó Péter megtakarításai meghaladják a 98 millió forintot. A jelenlegi információk alapján jövő héten fizetésképtelenné válhat a fővárosi önkormányzat. Erről Karácsony Gergely főpolgármester beszélt egy szakmai fórumon. A Republikon Intézet önkormányzati konferenciáján azt mondta, a magyar államkincstár korábban 60 napos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez azonban a jövő héten lejár. Karácsony szerint egyelőre nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e a haladékot, vagy más megoldás születik. A főpolgármester úgy fogalmazott, az elmúlt években brutális pénzügyi nyomás nehezedett a fővárosra, és Budapest ezzel sebből vérzik. Hozzátette, a város cégeinél és az alapinfrastruktúrában jelentős adósság halmozódott fel, de a pénzügyi gondok ellenére sem akarják csökkenteni a közszolgáltatásokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Ankul Lászlót hallják. A magyar labdarúgó válogatott idei negyedik mérkőzésén Kazasztán fogadta a debreceni Nagyerdei stadionban. A miénk a szünetben még hátrányban voltak, ám Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Séfer András bomba gólt lőtt, a 3-1-es végeredményt pedig a debütáló Tóth Rajmund állította be a hajrában. A találkozó fél idejében állt be csereként a Loki játékos a Szűcs Tamás, aki fantasztikusan szállt be, remek játéka mellett Szoboszlai Dominiknak és Tóth Rajmundnak is gólpaszt adott. A 2025-26-os idényben is kiváló teljesítmény nyújtott a Debreceni Egyetemi Ékorong csapatának rutinos hálóőre Hetényi Zoltán, aki 2018 óta védi a fekete-fehérek kapuját, nem csoda hát, hogy a Deaci Schmidt szerződést hosszabbított vele. Az 1988-ban született kapus a legutóbbi Erste Liga szezonban 91%-os védési hatékonyságot mutatott 19 alapszakasz mérkőzésen. A rájátszásban 7 összecsapáson 92,5% volt az átlaga. Az OB1-ben 6 találkozón 96% felett átlagolt. Bőven van még, ami motiváljon. Szeretnék még Erste Liga döntőt játszani, megnyerni az OB1-et és bejutni a Magyar Kupa 4-es döntőjébe, úgyhogy széles a paletta. Már csak 3 fél év van vissza a doktori képzésemből. Nagy álmom, hogy dr. Hetényi feliratú mezben korcsolyázzak ki a jégre, nyilatkozta a Deac honlapjának a jégkorongos. Eldőlt, hogy az osztrák és román első ligás csapat mellett egy cseh gárdával is találkozik majd az ausztriai edzőtábor során a Nyíregyháza Spartakusz labdarúgó csapata. Az FC Zbrojovka Rönnó megnyerte idén a cseh másodosztályú labdarúgó bajnokságot, ezzel kivívta a jogot, hogy ősztől a cseh élvonalban szerepeljen. A klub korábban volt már az első osztály tagja, sőt a csehszlovák bajnokságot meg is nyerte egyszer. Ezzel teljessé vált a spari felkészülési menetrendje az edzőmérkőzéseket tekintve. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Térségünkben a következő napokban jó, ha nálunk lesz az esernyő, a maximumok azonban egész jól alakulnak, 20-27 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Emlékszel ott Dubaj környékén, meg ez a pálmafa negyed, vagy mi, amit csináltak? Ez is ugye mesterségesen kialakított szigetek. Csak hát ott nyilván nem volt tiltakozás, meg nem volt semmi, nem volt ott egyébként. Üres terület volt, megcsinálták, felépítették, luxus ingatlanok, megvették, eladták, kész. És ott van. Még a műhold felvételeket is látszik egyébként, tök jól néz ki. Csak hát az nem ilyen volt eredetileg. És hát nyilván, hogyha belenyúlnak a környezeti adottságokba, az azért soha nem jó.
2: Igen, egyébként a műhold felvételeken a kínai nagyfal is látszik, és hát azért annak az építési engedélyét is érdemes lenne felülvizsgálni. Hogy is volt ez
1: a némi korrupció, ugyanúgy vértél felfedezni, valamelyik császár annak idején, aki építette, akkor az anélkül megkérdezte volna a környezetvédelmi hatóságot, felépítette a falat.
2: Igen, mert ő azt hitte, hogy neki...
1: A hülye mongolok ellen, mert jönnek a mongolok, az gyorsan építeni
2: kell.
1: Mert
2: úgy volt vele, hogy várjál csak, nekem balról kell kerítést építeni? Csak hát ugye jobbról kellett volna, úgyhogy nagyon rosszul csinál.
1: És a szomszédban beperelték. Hát tudunk átmenni, egyik napról a másik.
2: Ahelyett, hogy olyan csodos övényt ültettek, valami neked van.
1: Igen.
2: Az mostan egyébként a világ űrig nőtt volna fel.
1: Már most is addig nőtt. Mindig megnézem, hogy hű, le kéne vágni, és mindig eddig is jutok. Hű, már megint le kéne vágni. Most már nagyon nagy.
2: Alpinistát várunk darúval.
1: Körül. Van már olyan. Tehát egyet úgy hagytam véletlenül, azt az úgy mindig megmaradt, és az már fa. Tehát az már nem sövény, az már egy ilyen óriási fa lett. De azzal már nem tudsz mit csinálni, az már csak úgy, hogyha majd hívsz valakit, aki kivágja. Tehát addig meg el vannak ott a rigók, meg fészkelnek rajta, meg örülnek neki, én meg örülök a rigóknak.
2: A rigó... Még néhány év, és már beleakad a helikopter, aztán leszállhat rá.
1: Nálunk már olyan ökológiai szisztéma van otthon, hogy az valami hihetetlen. Tehát rengeteg csigán van, azt megeszi a rigó, mert ilyen francia rigókat telepített. Csigát esznek. Nem, egyébként tényleg is láttam már a múltkor, hogy töri össze a csigahéjat a betonon.
2: Elejti.
1: Ne, oda megy, és így a csőrével kopogtatja rendesen a járdán, és összetöri, csak nem értettem, miért van ott egy rakás csigahéj a járdán, és aztán kiderült, hogy így szedik ki belőle a csigát.
2: Hallod, van itthon valaki?
1: Ahó, igen.
2: Ahó.
1: De most már van sünim is, ami szintén vadászik a csigára, de valamiért a csigák meg vadásznak a bazsalikomomra, meg a paradicsomra, tehát ők meg amiatt nyargalnak oda, úgyhogy...
2: Hú, elveszettem, tehát nálatok a csiga, mit eszik? Sast? Mi van?
1: Bazsalikomot. Növény, nem merem kirakni. Két nap alatt lelegelték az egészet.
2: Olyan veszélyes csigák vannak, hogy megeszik
1: brutál.
2: A FT-ben a galambot.
1: Ezek onnan jöttek valamelyik ilyen Finnországból.
2: A nukleáris tárolóból, igen, velük tesztelték.
1: Igen. Szóval nálunk ilyen örök körforgás van. Cserebogarunk például nem volt, mert ellenben van egy rakás makont. Úgyhogy füven meg ezért nincs.
2: Tehát és a makon meg miatt felrepült, és megette röptében a cserebogar.
1: Igen, ha valaki még bírja követni, galamb is van. Az még nem eszik semmit. Viszont most már ott tartunk, hogy macska kaját rakunk ki esténként a ott élő állatoknak, és reggelre mindig elfogy, de hogy ki és mi eszi meg, azt nem tudjuk. Tippünk van, hogy vagy a süni, vagy a rigók, vagy pedig arra kóborló macska, vagy valami, de azóta etetjük a, még egyelőre nem tudjuk, hogy mit.
2: Amúgy nem kell, mert szerintem túl sok állatot beszereztetek, hogy egy vadas parkot nyitassatok. Majd megnézem, hogy mire van még szükségetek.
1: Igen, tavaly fogadtunk be két kiskacsát is, de azok sajnos nem érték túl. Állítólag azt nagyon nehéz életben tartani. Hogy azok hogy kerültek oda, azt a mai napig nem tudom, mert a környéken tó nincs. Tehát, hogy fogalmam nincs, hogy azok miként kerültek oda.
2: Csiga háton beúsztak.
1: Igen, viszont van most már ragadozó madár is a környéken, mert hallom a hangját, akik meg a környékbeli rigókra vadásznak. Úgyhogy van itt minden.
2: Na hát a finn atomreaktoroktól így lehet eljutni a kertjéig.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Tegnap azért voltak események, na melyek ezek, amiről beszámolunk?
3: Megtelt a Nagyerdei stadion a válogatott mérkőzésen. Kazasztán volt az ellenfél, és a magyar labdarúgó válogatott lépett pályára. És az első félidő az nem sikerült túl jól, maradjunk annyiban. A kazak válogatott szerzett vezetést. A legnagyobb izgalmat az jelentette, hogy a Pók kamera leesett. Az a nagy hatalmas kamera, ami egyébként ott fent egy ilyen drótkötélen megy.
2: Már minden kameraállásból
3: láttad. Igen, körülbelül erre. 2 méterre volt a lent kormászoló operatőrtől, igen, hogy majdnem ráesett, úgyhogy az egy életveszélyes szituáció. Először csak azt lehetett látni, hogy füstöl, és aztán utána meg, hogy leesik, lezuhan. Nagy mázlia volt a lenti operatőrnek, hogy nem találta el, de ez jelentette talán a legnagyobb izgalmat az első félidőben, azt a második félidőben beállt Szűcs Tamás, például a debreceniek játékosa, és adott 2 gólpaszt, Schäfer lőtt egy bomba volt, ami szerintem élete gólja volt.
2: Az kikaparhatatlan onnan, tehát az lassításból néztem. Tehát, hogy
3: az... Nincs az a kapus, aki ezt megfogja.
2: Nem. Tehát meg ennél pontosabban, ennél jobban, sarokban nem is lehet lőni, de még kézzel oda tenni sem.
3: Így van, pontosan. Úgyhogy végül 3-1-re nyert a válogatott, úgyhogy ilyen szempontból jól sikerült ez a tavaszzárás, vagy hát mondhatjuk igen, így, most már nyár kezdett, és aztán jönnek majd a tét mérkőzések ősszel. Nagyon jó volt a hangulat, nagyon sokan érkeztek tényleg határon túlról is, tehát főleg Romániából, Erdélyből, Felvidékről, Szabolcs megyéből, Hajdú-Bihar megyéből, szóval azért jó ötlet volt ezt a válogatott mérkőzést, azt gondolom, Debrecenbe vinni. Ha már válogatott mérkőzés, és ha már foci, akkor kezdődik a foci VB, innentől kezdve tényleg szinte minden adásban hangolódunk majd, és hoztam neked néhány érdekességet. Hát az egyik például a himnuszokhoz kapcsolódik, mert ugye fogjuk hallani majd a himnuszokat a világbajnokságon, de nagyon sok himnuszról nem tudunk semmit. Nyilván miért is kellene tudnunk, hogy például a spanyol himnusznak nincs szövege. Nem tudom, hogy tudta, de nem tudják énekelni a játékosok, mert ez egy katonai indulónak készült annak idején, és hát próbálkoztak szövegírással mindig az aktuális politikai helyzetnek megfelelően, de valahogy nem nagyon tetszett ez az embereknek, így aztán szöveg nélkül és csak a zenét hallgathatod, mert ez egy ilyen kvázi egy ilyen katonai dal. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a spanyolok Uruguaya, ha jól emlékszem, egy csoportban vannak, és az uruguayiak himnusza meg pont egy ilyen spanyol ellenes himnusz, a szabadságról szól, hogy ők felszabadultak a spanyol uralom alól egykor, na az egy pikás ilyen szempontból, és meglepő, hogy az uruguayi himnusznak a dallamát, illetve a zenéjét pedig egy magyar ember szerezte, aki hát egy erdélyi magyar úriember, aki egyébként ilyen világjáró volt, és aztán végül Dél-Amerikában kötött ki, és ő volt a zeneszerzője az uruguayi himnusznak, és már annyira belejött, hogy ezt is kevesen tudják, de Paraguay himnuszát is ő írta. Ha már éppen arra járt Dél-Amerikában, meg lehet, hogy nem tudta megígézni, azt mondja, várjál, már felkértek valamik országból, írjak egy himnusz, Uruguay, Paraguay, egyformuk emák ezek a nevek. Na mindegy, írok mind a kettőnek, azt mondja.
2: Lehet egyébként, hogy feladott egy hirdetést, kirakott egy pásas házra egy papírt, tudod, ez a letéphető cetlés, és himnuszt írok.
3: Szívesen írok himnusz, és ketten is megrendelték a lépcsőházból. Igen, úgyhogy egy magyar zeneszerző van. Ami még egy érdekes, a cseh himnusz, az pedig egy színházi darabnak, egy vígjátéknak volt a betétdala eredetileg, és annyira sokan énekelték az osztrák elnyomás meg a császár elleni tiltakozás jeleként, ez egy ilyen jelképé szimbólumá vált, hogy elkezdték énekelni ezt a dalt az emberek, hogy aztán ez lett a cseh himnusz. Úgyhogy ennyit a himnuszokról, vannak egyébként még nagyon pikás meg érdekes himnuszok. Ha jól emlékszem, talán az ausztrál himnusznál is van magyar érdekeltség, talán a zeneszerző ott is részben magyar. Úgyhogy tényleg azért magyarok mindenhol ott vannak, még hát, a himnuszoknál is. Bár csak a VB nem vagyunk ott.
2: Nem.
3: Ez az egy nem jött össze.
2: Na, de minden esetre egyébként azt nézem, hogy vannak ilyen teljesen nézőbarát időpontok, hajnal 3-4
3: éjfél. Van olyan is. Igen, de van este 9-kor is, meg
2: van este 6-kor is, 8-kor, 9-kor, igen.
3: Azt mondják sokan, hogy a legigazságtalan a világbajnokság lesz, és ebben van valami, mert általában egy ország rendezi, vagy legalábbis egy szűk kontinens rendezi ezeket a világbajnokságokat. Itt pedig ugye Észak-Amerika a rendező, de hát nem mindegy, hogy most Torontóban játszol, Kanadában, vagy mondjuk Mexikóban. Az egyiken mondjuk 20 fok van, a másikon meg 36. És sokan azt mondják, hogy igazságtalan lesz, mert akik hűvösebb időben játszhatnak, nyilván belőlük kondicionálisan sokkal kevesebbet fog kivenni a csoportmeccs, meg már az, hogy eljusson esetleg tovább, mint azokból, akik mondjuk Miami-ban játszanak. Hát nem elég, hogy Miami-ban 35 fok van, de olyan magas páratartalom, hogy ott megsülsz. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon fura dolog lesz. Ilyen szempontból most azt mondom, a portugálok például rosszul járnak, mert ők meleg helyeken játszanak.
2: Hát
3: majd.
2: De mondjuk ők hozzá is vannak szokva valamelyest.
3: Valamelyest, csak mondom neked a fogadás miatt, ugye mondtad, hogy Mexikó-Portugália döntő.
2: Még mindig nem tettem meg ma, muszáj.
3: Mexikóiak nyilván hozzá vannak szokva, Mexikóban tiltakozások vannak egyébként, kihasználják sokan azt, hogy most sok turista van, lehet nyomást gyakorolni a kormányra, pedagógusok vonultak most utcára, ott sátoroznak, táboroznak, nem is akarnak elvonulni, hogy megkapják azt a bérevelést, meg mindent, amit szeret. Nének. Nyilván majd valamilyen tárgyalások lesznek, mert az megint hülyén néz ki, hogy a turisták jönnek meg a VB-n láz, közben pedig ilyen sátortáborokat látsz az utcán, akik tiltakoznak.
2: Hát igen.
3: Szóval nem túl igazságos. A svájciakra viszont most nagyobb tétel lehet fogadni, mert ők meg talán az összes meccsüket hűvösebb helyen játsszák. De hát lehet, hogy kinézték, hogy a Svájc, hát azok hidegben vannak, mert nagy hegyek vannak, meg azoknak adjunk egy normális klímát. San Francisco még az, ahol egyébként azt mondják, hogy jó. Sok helyen próbálják azzal enyhíteni majd a nagy hőséget, hogy fedett lelátók vannak, tehát fedett stadionok is Amerikában, tehát behúzható a tető, nyilván az már sokat segít, illetve, hogy vannak, amelyek klimatizáltak annak ellenére, hogy szabadtéri, de behúzod a tetőt, és akkor lehet hűteni. Úgyhogy ez is valamilyen szinten azért befolyásolni fogja majd a világbajnokságot. De ha már említettem ezt a VB-t, van most egy remek film, érdemes megnézni, az 1994-es világbajnokságról szól, az egyik ilyen streaming szolgáltatónak a palettáján található meg, és a brazil válogatott hogyan szerzi meg a negyedik VB címét. Nagyon pikáns, nagyon érdekes történetek kerülnek elő, hiszen van olyan játékos, aki ezt végig dokumentálta a saját kis kamerájával, és azokat a kazettákat most a Netflix megszerezte, és hát ezeket szépen feldolgozták, meg belevágták, és olyan felvételek, amiket egyébként nem látsz az öltözőben készültek. Hát az egyik aranyos történetet hagyj meséljem el. Mentek a döntőre, Olaszország ellen játszottak, 35 fok volt ott is, nagyon-nagyon meleg volt, készültek, nyilván mindenki már a meccs lázában égett, és akkor az egyik játékos kiállt, és akkor elkezdte mondani, hogy gyerekek, olyanoknak kell lennünk, mint a japán harcosok voltak a második világháborúban. Elhagyták a hazájukat, felültek egy repülőgépre, repültek 500 kilométert, kifogyott az üzemanyag, és aztán becsapódtak inkább egy hajóba, feláldozták az életüket, mert hogy minden a dicsőségről szóljon, stb. Stb. És azt mondta, hogy közben pedig nem jutott eszébe a szó, hogy hívták ezeket a pilótákat, hogy kamikáze, hanem azt mondta, hogy legyünk mi is olyanok, mint a Kawasakik. És abban a másodpercben így mindenki addig ilyen könycseppel a szemében állt, majd felhangon elkezdtek rögni, hogy te nagyon hülye, hát az egy motor. És mondta, hogy jó, hát nem jut eszembe, hogy kamikáze, nem Kawasaki. Igen, úgyhogy aranyos a történet, de azt is elmesélik, hogy például a brazil válogatott annak idején a selejt tező sorozatok során sem veszített vereséget, vagy nem szenvedett vereséget, nem kapott ki, és hát kikaptak Bolíviától 2-0-ra, és nagyjából alig mertek hazamenni, mert hogy mondták, hogy mi lesz így, nem arról volt, hogy nem jutottak ki a VB-re, csak elvesztettek egy meccset, még a selejtező során. És volt egy város, ahol viszont tártkarokkal várták őket, és azt mondták, hogy büszkék vagyunk rátok, és itt játsszuk a következő mérkőzést, a visszavágót, stb., és mi hiszünk bennetek, és mindent megtesztek majd, és óriási szeretettel fogadták őket. Na, amikor megnyerték 4 évvel később a világbajnokságot, jöttek haza a repülővel, ez volt az a város, ahova először elrepültek, és itt szálltak le, és elmentek megköszönni a helyieknek, hogy bíztak bennük 4 évvel ezelőtt, és megható történet, minden esetre érdemes majd megnézni. Ha már világbajnokság, akkor jó néhány új szabállyal is meg kell majd ismerkednünk, úgyhogy gyorsan csak úgy jó héjban, hát a kedvencem a VAR, újabb teret nyer, most már a szögleteknél és a kirúgásoknál is használhatja a játékvezető, hogy tévesen ne ítéljen szögletet vagy éppen kirúgást, tehát még többet fog állni a játék. Még többet fog állni, mert 3 perces ivószünet lesz minden fél időben, így hívják az amerikaiak a reklámszünetet. Időkérés nincs, de hát ez most bőven elég arra, hogy fél időnél, a fél idő felénél azért az edzők mondhatnak valamit, 3 percük lesz majd erre. A bedobást viszont 5 másodperc alatt el kell majd végezni, nem lehet olyan, hogy vakarózol egy csomó ideig. 10 másodperc alatt el kell végezni a kirúgást. Ha nem végzi el a kapus a kirúgást 10 másodperc alatt, akkor az ellenfél jön szöglettel. Úgyhogy ez is egy érdekes lesz. A cserénél is 10 másodperc alatt le kell mennie a játékosnak a pályáról, ellenkező esetben 1 percig ember hátrányban kell játszani annak a csapatnak, amely cserél, tehát nem jöhet magyarul be. Le kell mennie valakinek, és 1 percig nem jöhet be a másik.
2: Amúgy erre most már tényleg valamilyen szinten volt szükség, mert olyan szintű időhúzások volt. voltak.
3: Igen, hát kiszámoltam, hogy nagyjából lesz vagy 60 perc egy fél idő. Tehát, hogyha ezt mindet így a varozást, a időkérés, vagy nem időkérés, ivószünet, meg stb., akkor oké. Ezzel szeretnék felgyorsítani, viszont mindegyiknél ott van, hogy a játékvezető megítélése szerint. Tehát ez nem lesz készpénz. Az egyik játékvezető majd úgy ítéli meg, hogy 5 másodperc, a másiknál meg úgy ítéli meg, hogy mit tudom én, 8 másodperc is lehet. Egy dolog nem tiszta, de utána fogok nézni, hogy mi van abban az esetben, ugye sok csapat használja, akár a magyar NB1-ben is, hogy vannak nagy dobó játékosai, akik lehet, hogy most egy jobb hátvéd, de bal oldalról van egy bedobás, jó helyről, mondjuk a 16-osan egy vonalban, és beszokta ívelni a labdát, hogy abban az esetben mi van, hogy onnantól indul az 5 másodperc, amikor kézbe veszi a labdát, vagy már az is beleszámít, hogy kiment a labda, és azonnal el kell végezni, akkor nem lesz arra idő, hogy az a játékos átkocogjon a térfél túloldalára.
2: Szerintem az, miután a labda nála van.
3: Hát a futszában így van. Amikor megfogja a labdát és leteszi, onnantól indul az 5 másodperc. Itt is, hogyha ez így működik, akkor viszont lehet úgy időt húzni, és nem akarok tippeket adni, hogy majd mindig a leghátsó. Tehát ha bal oldalon lesz, az a jobb hátvéd végzi el megfordítva. Úgyhogy a másik pikáns dolog, amit még nem tudom, hogy fog működni, ez a varos vizsgálat a szögletnél, hogy majd előre mennek a játékosok, mert megítéli a szögletet, felmegy a védő fejelni, meg stb. Majd a VAR vizsgálat után megállapítják, hogy mégis kirúgás lesz, akkor mindenki kocoghat vissza. És ha az gyorsan azt a kirúgást elvégzi egy csapat, a védők meg még elő vannak, akkor azért abból lehet esetleg gólt szerezni. Nem örülök, megmondom őszintén, hogy a VAR további teret hódít, szerintem eddig sem kellett volna, de mindegy, ez nem az én döntésem, meg nem a miénk. A szurkolók annyira nem kedvelik, a gólöröm sem olyan őszinte most már.
2: Nem egyetlen.
3: Mész, örülsz, majd pár perc múlva elveszik. Igen. Volt ilyen a magyar NB1-ben szegény játékosnak, akinek 2-3. A harmadik gólja lett az igazi, mert 2-t is elvettek. Varmi,
2: már nem akart össze,
3: már tényleg így, nem hiszem, mert már megint elveszik. Úgyhogy vannak tehát új szabályok, ezekre érdemes majd figyelni a VB-n.
2: Laci, köszi az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Turista. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A csúcs az megint csak Romániát tudom most felhozni. Olyan körforgalmon mentem át, ami gyakorlatilag akkora volt, mint ez a stúdió. A közepére lerakva egy bója, és kinevezték körforgalomnak a kereszteződést. És innentől a körforgalom szabályai működnek. Budapesten ezt bevezették. A napokban kerültek ki a videók. Egy ilyen nagyobb... Hát nem is tudom mi az, mint egy dézsa, tulajdonképpen egy virágcserépszerű, egy olyan hengert
2: raktak ki. Tettek egy Leandert.
1: Igen, hát majdnem, és akkor, hogy azt kell megkerülni, és innentől körforgalom. És akkor nem értették, hogy minden nap neki megy valaki. Hogy megy neki, miért megy neki, tehát hogy hihetetlen, hogy elviszik azt az. Most már beletettek egy ilyen nagyobb, ilyen pálmafaszerű növényt is, hogy hát, ha így észreveszik az autósok, nem bírják megemészteni, hogy ott van egy körforgalom, és nem értik, hogy miért, és azt mondják, hogy azért, mert ugye van ez az embernek a szeme meg az agya, hogy össze van kapcsolva, hogy ahova nézel, oda fogsz menni. Tehát ezt tanítják egyébként a motoros iskolában, hogy ne a kátyút nézd, amikor látod az úton, hanem azt nézd, hogy hol fogod kikerülni, mert ha kátyút nézed, garantáltan belemész. A pilótáknál is ez van, hogy mindig ahova nézel, oda fogsz majd menni. Tehát, hogy ez legyen. És ők nézik, hogy mi ez itt? Hát egy ilyen nagy bója itt a körforgalom közé, és akkor már neki is megy.
2: Ez, és akkor a katonáknak is azt tanítják, hogy ahova nézel, oda lősz. De ne nézz rám, na ne nézz rám.
1: Hát igen. Józsikám, ne forgass már a fejed itt. Nyilván nem, de hogy arra mész, és ez tényleg működik egyébként, én kipróbáltam meg, hát tényleg aki motorozik, ez pontosan tudja, hogy a kanyar ívet kell nézni, mert akkor oda mész, de ha kifelé nézel, akkor vagy a tájat nézed, akkor mész a táj felé.
2: De szép szakadék.
1: Milyen szép a kilátás.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Beszélgető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na most arról szól, hogy annyira erőködött a WC-n egy hongkongi nő, hogy amnéziás lett, és 10 évnyi emlékét veszítette el. De olyan szintű erőködésnek volt kitéve a szervezete, miközben próbált könnyíteni önmagán, hogy oxigénhiány lépett fel. Aha. És ez okozta a tüneteket. Na most a szerencsés végkimenetele volt az esetnek, mert kijött, aminek ki kell jönnie, és visszajött, aminek vissza kell jönnie. 8 óra múltán egyébként.
2: De nem abban időre. A verzióban. tehát nem fordítva.
1: Nem fordítva, tehát az emlékezete jött vissza 8 órával később. Tehát, hogy túlságosan megerőltette magát. Ugye ez váltotta ki ezt a helyzetet.
2: Ez hogy? Bemegy a WC-re, leül, erőlködik, majd utána, mikor ez megtörténik, és nem
1: kérlek, emlékszem,
2: hogy kerülök én ide? Mit keresek itt?
1: Mit csinálok itt?
2: Kész. Nem is volt szorulásom. Tehát ez a...
1: Mitől fáj a hasam?
2: Igen.
1: És akkor kilépsz a házból, vagyis hát a házban a WC-ből, és akkor ott vannak ismeretlen emberek. Na jó, nem feltétlenül ismeretlenek, de hát, hogyha 10 éven belül ismerkedtél meg velük, akkor mondjuk ismeretlenek.
2: Uh-huh.
1: És egy 8 óra elteltével egyébként helyreállt a világrendje. A kezelőorvos azt mondja, hogy a nő hasában és agyában olyan nagy nyomás keletkezett, hogy ez vezetett oxigénhiányhoz. És nagyon érdekes egyébként, mert nem csak ebben az esetben lehet erről szó, hanem például akkor is, hogyha valaki egy nehéz dolgot emel meg.
2: Súlyemelőknél előfordul. Tehát, hogy megszédül pont emiatt, mert ugye az oxigén is, de volt már olyan, hogyha mondjuk nagyon-nagyon behergeled magad is, és elkezdesz így üvölteni, kiabálni, nem tudom, biztos észrevetted, már szokták mondani, hogy bevörösödik a feje, meg stb. Az is részben emiatt van, ugye elmegy a sok vér az agyba, a vérnyomásod megemelkedik, oxigénhiány keletkezhet, tehát, hogy igen, van ilyen, hogy bizonyos szituációk előidéznek ilyet. Hát speciál a vécézésre még nem hallottam, de abban a pózban, ahogy ott ül az ember, vagy ilyesmi, akkor biztos előfordult. 2 hétig nem volt, nem kellett volna, kicsit hamarabb. Vannak már olyan csodaszerek, hogy megiszod, megeszed,
1: ricinuson,
2: nem tudom, vagy bármi, hát vannak már erre trükkök.
1: Igen, lehetett volna persze egy kis kovászos uborka lépni, egy kis aludtejjel. Amúgy én azon gondolkodtam, hogy ezért haladnak sok esetben rosszul, meg lassan az építkezések is, mert ott is megemeli, aztán elfelejt, hogy minek emelte meg. Hova teszi? És akkor mint a Walking Dead-be kóvályognak ott a munkaterületen.
2: Amúgy mit keresek én itt? Mi ez a sok tégla?
1: Na mindegy, letelt a 8 órás munka, most már megyek haza.
2: Tervrajz, mi az a tervrajz? Azt nem is láttam tervrajzot. És akkor ezért van, hogy mikor megérkezel, te mint megrendelő, és akkor teljesen más épület fogad, mint amit kértél. Tehát, na, főnök, jó lett?
1: Jó.
2: Igen, hát erről, akik építkeztek, mindenki tudna mesélni szerintem.
1: Mikor megérkezik a megrendelő, és azt mondja, hogy hát jó, de igazából nézzetek el jobbra. Arra a telekre kellett volna építeni.
2: Igen. Mondjuk ahhoz kell egy megrendelő is, aki már napokkal később megy csak ki, de vagy van olyan, azt mondja, hogy vállalkozó, és akkor kész, itt van a telek, kezdjétek el, jövök egy hónap múlva, én elutaztam valahova. És visszajössz, és tényleg nem az fogad, hanem
1: igen,
2: máshol.
1: Igen, a helyrajzi számot nézegetted, hát de itt vagyunk, hát ez az. De fordítva néztek a tervrajzot.
2: Most már megveszük a szomszéd telket is.
1: Igen, 6-os, nem 9-es. Na jó. És akkor van egyébként másfajta eset is, amikor ilyen oxigénhiány léphet fel, és akár memóriavesztéshez is vezethet. Például történt ez egy ír férfivel, aki a feleségével töltött el egy intenzív pásztorórát, és az előző 2 nap emlékei úgy, hogy van kiestek.
2: Persze!
1: Tehát, hogyha rossz néven szólítja a feleséget, akkor ugye ez megérthető.
2: Ez mondjuk kamu. Tehát ilyen nincs. Ez nálam sokkal jobb volt az, amikor 13 évig, vagy meddig tetette a süketet a bácsi a felesége mellett, és ő eljátszott otthon a süketet, miközben egy kocsmában meg vígan beszélgetett, és ezen bukott le. De hogy ez, hogy persze, azért, mert egy...
1: Nem, ez nem lebukás.
2: Egy jó szex után, majd utána, meg nem emlékszem, hogy mit csináltam az elmúlt 2 napban, amikor számon kérik mi. Hát nem is tudom, nem voltam magamnál. A hátrányos helyzetű, akkor megvan. Tudod ki? A székrekedéses, feleséggel ellátott kőműves. Tehát ő az egész, a világára nem emlékszik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vádemelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. A Fidesz-KDNP határozatban utasítatná el az uniós migrációs paktumot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. A Fidesz és a KDNP azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés határozatában utasítsa el az Európai Unió új migrációs paktumát, amely június 12-én lép hatályba. A volt kormánypártok szerint a szabályozás túllép az uniós hatáskörökön, sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és biztonsági, társadalmi, valamint gazdasági kockázatokat jelent. A képviselők felszólítanák a Tisza kormányt, hogy ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktumhoz, és minden jogi, valamint politikai eszközzel álljon ellen annak alkalmazásának. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor a parlamentben arról beszélt, hogy titkos kormányhatározatok bizonyítják, az Orbán kormány korábban Vitnyéden menekült tábort tervezett, hogy megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósmai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapat zászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magas ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szeles idő, záporokkal ez jellemzi az időjárásunkat, később felszakadozik a felhőzet, napközben is előfordulhat egy-egy futó záporzivatar, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakít!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: szépen megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Hegedű Zsolt szerint új kommunikációs kultúrára van szükség a mentőknél. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek az uniós pénzek miatt. Súlyog Tamás szerint jogállamsértő lenne az elnök eltávolítása. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint Györfi Pál leváltása nem pusztán szóvivő váltás az országos mentőszolgálatnál. A miniszter úgy fogalmazott, Györfi hosszú éveken át nem csak a mentők ismert arca volt, hanem kommunikációs igazgatóként felelőssége volt abban is, milyen hangon beszélt az intézmény a nyilvánossághoz. Hegedű szerint a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a feladata, hogy automatikusan védje az intézményt, hanem hogy erősítse a bizalmat, a szakmaiságot és a tanulás kultúráját. A miniszter azt írta, nem egy celeb arcokra és PR mondatokra van szükség, hanem őszinte, emberséges és betegség biztonságot védő kommunikációra. Györfi Pál jelenállása szerint marad a mentőknél, a szóvivői feladatokat pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő kedre Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A cél az, hogy még az őszi ülésszak előtt tárgyalják meg és fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek több fontos jogalkotási ügyet érintenek. A napirenden szerepelne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása, pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítás, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomag is. Ruf Bálint szerint utóbbi esetében különösen fontos a döntés, mert az elfogadás csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztethetné az uniós pénzek hazahozatalát. A miniszter azzal indokolta a rendkívüli ülést, hogy a döntések őszrehalasztása késedelmet és jogalkalmazási problémákat okozhatna. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítására irányuló politikai törekvések jogállami aggályokat vetnek fel. Az államfő egy svájci lapnak adott interjújában azt mondta, a miniszterelnök korábbi lemondása felszólítása után már alkotmányjogilag sem teheti meg, hogy önként távozik hivatalából. Úgy véli, személyre szabott jogalkotással próbálnák eltávolítani, ami szerinte veszélyezteti a fékek és az ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás arról is beszélt, hogy titkos alkotmányozás zajlik és politikai megfontolások alapján alakítanák át az alkotmányos rendet. Az államfő szerint a kormányváltás nem jelentett rendszerváltást, a hatalom átadása pedig zökkenőmentesen zajlott. Magyar Péter korábban jelezte, hogy új alkotmányt szeretne széles társadalmi egyeztetéssel és az emberek bevonásával. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium érte el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június végéig kérhetik a részletfizetést, melynek elbírálása automatikus és nem kell indokolni sem.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a pollen terhelés várhatóan lecsökken a folytatásban. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a bodza, a ciprus és a tiszafa félék és a fenyőfélék. Az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetnek a front érzékenyek. Hasi és izomgörcsök is jelentkezhetnek, görcsös fejfájás is kialakulhat, a sokfelé szeles időt tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat. A hajnali órákban pénteken 7-17 fok közé hüll a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tart. És 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: További szép reggelt, jó utat, mi újság Debrecen területén. Ezt tudjuk meg már is a vonal végén Horváth László gépjármű szakoktatótól. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! Hát a 33-as számú főútról tennék egy bejelentést. A ki- és bevezető szakaszon visszazártak egy-egy sávot, és 30 km-es sebességkorlátozást helyeztek ki. Erre nagyon megkérnék mindenkit, hogy ezt nem vízből tették, és tartsuk be, mert az ott dolgozó munkás emberek védelmébe történt. A Faraktár úton ismét megint lezártak ott egy-egy sávot, és úgy tudnak közlekedni, hogy a belső sávot használják egyedül, valamint a Sámsami úton a torlódása óriási. Hát továbbra is megvan az Erzsébet utca piac utca kereszteződésében a sávzárva, tehát hogy szintén csak egy sáv használható, tehát ehhez kívánok én balesetmentes közlekedés mindenki számára.
3: László, köszönjük, jó utat mindenkinek!
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Debrecenben tárgyalják a tilos jelzésen áthaladó elalvó mozdony vezető ügyét. Súlyosan megsérült egy munkás a Debreceni Egyetem kémiai épületében. A válogatott meccs a debreceni szállodákat is megtöltötte. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Tárgyalást tart a debreceni járás bíróságának a mozdony vezetőnek az ügyében, aki a vád szerint 2023. novemberében elaludt szolgálat közben, és tehervonatával nekiütközött egy személyvonatnak Sáp állomásán. A vádirat szerint a Visontáról Bihar keresztesre tartó tehervonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, ezért megállás nélkül belehajtott az állomáson várakozó szerelménybe. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, közülük egy súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülést szenvedett. Az ütközésben a mozdonyvezető életveszély sérüléseket szenvedett, amelyek részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Az ügyészség gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetése és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt emelt vádat ellene. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy ember a debreceni egyetem kémiai épületében történt balesetben. Az egyetem tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódó tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zálat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. Az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt bekapcsoltak az épület füstjelzői, az érintett szinten tartózkodókat pedig az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették. A tűzoltó kiérkezése előtt magától kialakult. A szakemberek kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A sérültet a testének 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították az égési centrumba. Állapota stabil. A vizsgákat más épületekbe helyezték át, a helyreállítás a héten befejeződhet. Nem csak a szurkolókat, hanem a debreceni turizmust is megmozgatta a magyar labdarúgó válogatott érkezése. A Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen megteltek a városi szállodák, és sok vendég több napot is Debrecenben tölt. A válogatott hétfő nyilvános edzésére több mint 5000-en látogattak ki a nagyerdei stadionba. Szoboszlai Dominik minden megmozdulását nagy ováció fogadta, az edzés utáni aláírás osztásnál pedig hatalmas volt az érdeklődés. A Hotel Divinus vezetője szerint a hét további részére is kedvezőek a foglalások adatai, hétvégére pedig teltházzal számolnak. A Visit Debrecen igazgatója szerint az ilyen nemzetközi sportesemények nem csak a vendég éjszakák számát növelik, hanem Debrecen hírnevét is erősítik, hiszen a város ilyenkor szélesebb közönség előtt mutathatja meg magát. Debrecen saját halottjának kiáró tisztelettel helyezték örök nyugalomra Polgár Sándort, a Tóth Árpád gimnázium örökös címzetes igazgatóját. A 99 éves korában elhunyt pedagógustól családtagjai, egykori kollégái, tanítványai és tisztelői vettek végső búcsút a debreceni köztemetőben. Polgár Sándor 34 éven át irányította a Tóth Árpád gimnáziumot, vezetése alatt az intézmény az ország egyik legismertebb középiskolájává vált. Nevéhez fűződik a tagozatos osztályrendszer bevezetése is, amely országos mintává fejlődött. Munkássága nem csak az oktatásban volt meghatározó, részt vett az első debreceni virágkarnevál szervezésében, sokat tett a város kulturális életéért és a röplabda sport fejlődéséért is. Debrecen korábban Pro Urbe díjjal ismerte el közösségépítő munkáját.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Város sorsunkban. Szeles időre kell készülni záporokkal. Felszakadozik a későbbiekben a felhőzet, de egy-egy futó záporzivatar továbbra is előfordulhat. A nyugati észak-nyugati szél élénk erős lesz. A maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Nem csak, hogy öveket becsatolni, de az ablaktörlőt is kakaón nyomassátok, rendesen, ugyanis ömlik az eső térségünkben. Jó reggelt, ez a Sunshine FM, 7 óra 12 perc van, és hát jelenleg egyébként koccanásos balesetek vannak azért szép számmal, például Nyíregyházán a Tiszavasvári úti felüljáró alsó tövében is történt egy ilyen, de bármire jártok és láttok valami fennakadást, azt jelezzétek. Már ha egyáltalán láttok valamit, mert helyenként talán még meg is kell állni oldalra lehúzódni, mert olyan szintű csapadék érkezik. Közben pedig kaptuk az információt, hogy csarnok égett Nyírbátorban. Ez egyébként ez Tamástól jött. Utána járunk már is Tamásom, hogy mi történt, és hogy mire lehet még számítani. Aztán SMS, illetve Viber számunkon is. Ti is nyilvánvalóan hozzájárulhattok egy-egy jól irányzott infóval a többiek utazásához. 0623 16 3000. Közben pedig megérkezett Facebook oldalunkra a téma, ami pedig nemes egyszerűséggel az ágynemű cserét taglalja majd. Milyen gyakran cserélsz ágyneműt? Szól így a borzasztóan egyszerű kérdés. Általában azt mondják, hogy az optimális higiénia érdekében 2-3 hetente ajánlott. Ezzel szemben én tudok olyat, aki 2-3 naponta cserélgeti. Nyilván ez függ egyébként nagyon sok mindentől, főleg attól, hogyha valaki házi állattal alszik, vagy fokozottan izzad, esetleg betegség után van, akkor persze érdemes azonnal cserélni. Szóval nálatok hogy dívik, hogy szokás, milyen gyakran van ágynemű csere? Páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, közben pedig szólnak a jó zenék, és itt van Lady Gaga, meg Ariana Grande.

Take My Breath, The Weeknd dala szólt itt a Sunshine-ban. 7 óra 22 perc van, hát a Weeknd egyébként már itt van a nyakunkon, így kis péntek reggelén, de azért tartsatok ki a mai napon is. Ha az utakon jártok, akkor pedig óriási türelmet kérünk, és hát jó szerencsét mindenkinek a célbaéréshez. Ehhez azért azt gondolom, hogy a figyelem, a tompított fényszóró és a nagyobb követési távolság is hozzájárulhat, úgyhogy legyetek azért résen. Bármi infótok lenne, azt várom, köszi előre is. Közben pedig azzal foglalkozunk ma reggel, hogy milyen gyakran érdemes ágyneműt cserélni. Nyilván ugye a britek erre is hoztak egy kimutatást, úgyhogy egy felméréssel, egy kutatással ők is készültek. Első körben képzeljétek el, az egyedülálló férfiakat kérdezték meg, tehát Nagy-Britanniában, akik képesek akár 4 hónapot is lehúzni, anélkül, hogy az ágyneműt lehúznák és lecserélnék. Úgyhogy a felmérésben megkérdezettek 12%-a pedig még azt is bevallotta itt a brit, egyedülálló brit férfiak között, hogy csak akkor mossa ki és cseréli le, amikor eszébe jut, szóval szerintem nyomokban ez helyenként akár még többet is jelenthet, mint 4 hónap. Azt mondja egyébként egy alvással foglalkozó szaki, hogy az egyedülálló férfiakkal szemben azért egyedülálló nők számára fontosabbnak tűnik a higiénia, mert ott például 62%-uk azt állította, hogy 2 hetente cseréli és mossa az ágyneműt. Hogy ez a valóságnak megfelele, azt nem tudjuk, elképzelhető, hogy a nők inkább tisztában voltak azzal, hogy ez lenne a higiéniai protokoll ágyneműcsere kapcsán. Aztán ott vannak a párkapcsolatban élők, akiket szintén megkérdeztek, ott egy kicsikét lazábbak, ott egy 3 hetes átlag jött ki, azonban azt mondja az alvás specialista, hogy a legjobb alvás élményhez hetente kellene lepedőt cserélni, és a lepedőcsere alatt gondolom azt is érti, hogy az a párnák, illetve a takarók húzatját is, tehát még belefér a 2 heti rendszeresség, de a legjobb alvás élményhez kellene a hetente. Egyrészt ugye alvás közben megizzadunk, bebüdösödünk, aztán ott vannak az emberi test által megszabadult, vagy az emberi testből kijövő elhalt hámsejtek, azok is felhalmozódhatnak, szóval érdemes lehet minél gyakrabban cserélni. Na, szóval ez a brit kutatás, én pedig indítottam egy magyar kutatást a Sunshine Facebook oldalán, szóval gyertek és kommenteljetek, kíváncsi vagyok, hogy itt milyen átlag kerekedik majd ki, milyen gyakran cserél az ágyneműt, szól így az egyszerű kérdés, és persze szólnak a jó zenék is, nem sokára friss hírek, információk, mindaddig 5 perc van, előtte itt van például a One Republic dala.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vádemelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. A Fidesz-KDNP határozatban utasítatná el az uniós migrációs paktumot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirathamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. A Fidesz és a KDNP azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés határozatában utasítsa el az Európai Unió új migrációs paktumát, amely június 12-én lép hatályba. A volt kormánypártok szerint a szabályozás túllép az uniós hatáskörökön, sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és biztonsági, társadalmi, valamint gazdasági kockázatokat jelent. A képviselők felszólítanák a Tisza kormányt, hogy ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktumhoz, és minden jogi, valamint politikai eszközzel álljon ellen annak alkalmazásának. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor a parlamentben arról beszélt, hogy titkos kormányhatározatok bizonyítják, az Orbán kormány korábban Vitnyéden menekült tábort tervezett, hogy megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapatzászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasról ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött, akárcsak az euró, a svájci frank ugyanakkor tovább gyengült, míg az amerikai dollár szintén tovább erősödött a forinttal szemben. Így az angol fontot 412, az eurót 355, a svájci frankot 385, az amerikai dollárt 307 forintos áron jegyezte a bank. Szeles idő, záporokkal ez jellemzi az időjárásunkat, később felszakadozik a felhőzet, napközben is előfordulhat egy-egy futó záporzivatar, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Egy újdonság szólt Harry Styles-szól American Girl címmel. 7 óra 40 perc van, és beúszott itt a farvizen Dankó Laci.
1: Így van, most csaptam be a célba. Jó reggelt, kis csokolom, helló.
0: Jó reggelt. Hason, háton, pillangó, mi
1: volt? Biciklivel, jetskivel, kimivel, igen.
0: Igen, igen, már eszkábálják a tutajokat, úgyhogy Noét ébrezgettük az előbb, még nem értük el, hogy lassan most már, ha kezdjen hozzá. Hát valami egészen hihetetlen. Reggel például volt egy akkora dörgés, hogy szerintem az egy ilyen karnyújtásnyira csaphatott be. Tehát, hogy bocsássa meg a világ az őszinteségemért, a WC-n ültem.
1: Igaz a szerencse.
0: És elmúlt a szorulásom. Tehát, aha, hogy akkorát.
1: És elfelejtetted villámot. Az elmúlt 10 évedet csatlakozva a tegnapi témánkhoz. Igen, ugye
0: ez szembe jutott.
1: Igen. Akik nem hallgattak minket, tegnap arról beszéltünk, hogy egy hölgy gyakorlatilag amnéziás lett, és elvesztette az elmúlt 10 évre az emlékezetét egy rövid ideig, 8 óráig. Az erőlködéstől. Akkor te is így jártál. Hú, dörgött.
0: Mit csinálok?
1: Mi az a dörgés?
0: Na, úgyhogy vigyázzatok egymásra, mert tényleg özönvízszerű esőzések vannak, komolyabb vízátfolyások is az utakon. Ilyenkor egyébként nem látszanak az úthibák, kátyuk. Én is belementem. A forgalom is, mint hogyha gyorsabb akarna lenni, mint amennyit egyébként megenged az út és látási viszony. Szóval ne rohanjatok, jó? Tehát 5 perccel később értek oda is, de legalább biztonsággal és épségben, mert nagyon kínos és kellemetlen lehet azután, hogy még össze is töritek az autót, kiszállni ebbe az esőbe, és intézni az ügyeket.
1: Úgyhogy, de mit csinál ilyenkor egy városi paraszt? Már bocsánat, magamra utaltam. Kimegy, és ilyenkor szórja szét a műtrágyát, mert most legalább jól beolvad meg, stb. Tegnap jött délután az a nagy eső, elkezdett szakadni az eső, feleségem kérdezi, hogy te mit csinálsz azzal a nejlon zsákkal?
0: Mondom, mit csinálni? Rohant kell, rohant
1: meg ki, kiszórom a műtrágyát. Most? Hát szakad az eső. Figyelj, mikor kell műtrágyát egyébként kiszórni? Most már így utólag én is tudom, mert az AI megmondta, nap nyugtakor, amikor már nem süt a nap, ki kell szólni, és lehetőleg eső előtt. Na hát ezt ugye nyilván nehéz megtervezni, hogy akkor szólt ki, hogy este is legyen, meg még eső is legyen. Elkezdett esni, én gyorsan kiszórtam, és mondták, hogy ilyenkor jó, hogyha nem süt utána rá a nap, mert ahogy megolvadnak a kis szemecskék, utána kiéghet a fű. Mi történt? Kiszórtam, 2 perc múlva elállt az eső, kisütött a nap, mondom, hát ezt nem hiszem el. Úgyhogy be kellett kapcsolnom a locsolót. Na ekkor aztán az arra járók elő emberek, mindenki ilyen hülyének nézve, hogy hát esett az eső. Áll a tócsa, kerülgetjük
0: ez
1: az
0: utat.
1: Ez meg most indítja be a locsolót. Na mindegy. Na, most már beolvadt, tehát most már esett rá annyi éjszaka, meg igazából az lett volna jó, ha este kiszórom, mert akkor a parádés lett volna az időzítés, de ezt előre nem tudtam.
0: Hát de olyannyira nem tudjuk, hogy hiába nézegetjük itt akár a telefon applikációját, hogy bármilyen időkép, előrejelzés, meg felhőképet, meg radart, meg minden nézegetünk, és akkor sem tudunk, legalábbis én nem tudok eligazodni, hogy mikor lesz eső, és mikor nem. Szóval akkor te egy ilyen 3 év várakozás után rájöttél arra, hogy akkor ez elengeded ezt a, hogy napnyugta is legyen, meg ne is essen.
1: Persze,
0: az eső,
1: majd én vagyok a fűért. Nem, legyen ő értem, hogy megmarad, kész, most már nem tudok mit csinálni. Egyébként tegnap este egy ilyen kis rendezvényen voltam, ahol sátorba, hát meg ilyen bográcsozás, meg mindenféle volt, és jöttek az emberkék, és mutogatták a radarképet, hogy ezt nézd, Debrecenben már villámlik. És ott az egyik vendégnek Debrecenbe kellett hazamennie. A felesége már küldte, hogy szerintem jó lenne, ha elindulnál. Mert hogy
0: persze, egy tavalyi képet küldött csak azért, hogy hazatessék.
1: Mert hogy már Hajdúszoboszló környékén már ilyen felhők vannak, és a többi, és a többi. És akkor így nyilván itt mindenki...
0: De mivel volt, biciklivel?
1: Nem, kocsival. De hát, hogy mindenki attól fél, jégeső lesz, vihar lesz, mi lesz, hogy lesz, stb. A bátrabbak pedig, pont fordítva, így kimentek és mondták, hogy nem lesz itt semmi, na, van itt nyitva valami szórakozóhely, valami szabadtéri, mert meleg van, hát mondom, a legjobb ütembe kéne menni. Úgyhogy nem mindenki most nézegette a radarképet, amúgy nagyon kell ez az eső a földeknek, a tavaknak, a vizeknek, mindennek. Tehát nagyon kevés eső volt, főleg áprilisban.
0: Igen, de ugye a tegnapi eső is olyan volt például nálunk, hogy egy fél óra alatt akart leesni az egy havi csapadék mennyiség, és kinéztem a konyhaablakon, és olyat láttam, amit még eddig nem is, le is videóztam. A csatorna, az Eresz csatorna a sarkon, ahol fordulna a víz, nem tudta kellőképpen elnyelni a nagy mennyiségű vizet, konkrétan pocsolt kifele, tehát ömlött a kifele a tetején, igen, így van, igen, hömpölygött a víz, majd ahogy elállt az eső, egy óra múlva nyoma nem volt. A füvet megnéztem, nem vizes. Uh-huh. A térkő, az már az egy fél óra után nem látszott a nyoma.
1: Igen.
0: Tehát, hogy így elillant ez a csapadék. Ez, ami most van esetleg, ez egyébként lehet, hogy egy tartósabb, és egy
1: úgy borékoló eső, ezt ma tanultam.
0: Az a hosszú tartó.
1: Sipos Mariannak az anyukája hívja így, és Marian is ezt átvette, hogy ez a bugyborékolós eső, ami hosszan tart, és lassabb, és hogy ez az igazi.
0: Így van.
1: Ami tényleg jó. Jó a földeknek, mezőgazdaságnak, hát reméljük, hogy így marad. Állítólag a következő napokban még várható hasonló, legalábbis én az előrejelzést hétfőn még azt mutatta nekem, hogy csütörtökön elkezdődik, és a következő hét keddig marad ez a változékonyabb. Most már módosítottak az elmúlt napokban, hogy talán hétvégén már mégsem fog annyi esni, úgyhogy hát jó lenne még egy kicsi eső. Tudom, hogy a nyaralók, meg a strandolók, meg akik strandot üzemeltetnek, azok meg azt szeretnék, hogy süssön a nap. Nyilván hétvégén mindenki szeretne inkább akkor kint lenni.
0: Jó, hát akkor hát, ha majd októberben süt nektek a nap, egyelőre most csapadék. Ma úgy néz ki, hogy 22-23 fok lesz a napi csúcs, és igen, 5 mm csapadék. Tegnap szerintem az egy óra alatt lejött, lehet, hogy most egy ilyen lassabb tempóban történik mindez, viszont a hőmérséklet az egész héten, már a hét végéig is 30 fok alatt marad, és majd csak elvileg jövő héten, a hét közepén várható némi enyhülés, emelkedés. Úgyhogy azt gondolom, hogy most egy picit megnyugodhat a szervezetünk, lehet, hogy az éjszakai alvások is jobban mennek, mint az elmúlt napok 30 fokjaiban, és lehet, hogy ezzel ki lehet tolni még néhány napot az ágynemű újrahúzásáig. Ugyanis ez a ma reggeli témánk, és ez a kérdésünk, hogy milyen gyakran cserél az ágyneműt. Jó. És a britek egyébként egy felmérést végeztek, megkérdezve 2250 brit felnőttet, és hát ott egyébként először az egyedülálló férfiakat, nőket kérdezték meg, a nők két hetet adtak meg válaszul, a férfiak pedig 4 plusz hónapot adtak meg válaszul. Tehát hogy azért a plusz, mert volt, aki azt nyilatkozta ez ügyben, hogy hát csak akkor szoktak kimosni és lecserélni, amikor eszébe jut.
1: Nekem fogalmam nincs, mert nálunk ezeket a feleségem intézi. Tehát ez a... hétvégén úgy húzza le, meg húzza fel a másikat, hogy gyakorlatilag észre sem veszem. Meg hogy azt kimosta. No. Beteszi a mosógépbe, kész, utána...
0: Én ezt kérem születésnapomra, hogy én se vegyem észre. Mert hogy rendszeresen nekem kell, vagy hát vele együtt cserélnem, de hogy ugye oroszlán részét veszem ki a dologból, aha, és én ezt nagyon gyűlölöm. Én nem tudom, hogy miért egyébként, mert nem annyira időigényes.
1: Amikor fel kell húzni, vagy ilyesmi, nagyon. És ráadásul van egy ilyen speciális technikája a páromnak, és én azt nem tudom.
0: Úgy, hogy belebújsz a kezeddel,
1: igen,
0: a kifordítottba.
1: Igen, van. És mondta, hogy ez milyen gyorsan megy, ezt nekem nem sikerült 50 éves koromig megtanulni.
0: No,
1: pedig voltam most egy rakás nyári táborban, meg mindenhol, mindig megmutatja, mindig megcsinálom, de belebújok, már nyakik benne vagyok, nem mondom, ennyi idő alatt az én hagyományos módszeremmel megkeresem az egyik végét, végighúzgálom a másikat, végighúzgálom, kész.
0: Hát az igazi férfi erőből.
1: Így van.
0: Hát. Jó, oké, vágok ide rá egy lyukat, én nem fogom szétgombolni, meg szétszívzározni, kivágom a lyukat a másik oldalon.
1: Így van.
0: Laci, úgy képzeld el, hogy vegyük alapul a takaróhúzatot. Kifordítod, tehát a fonálka lesz kifelé, tételezzük fel, hogy kiteríted az ágyra, ugye fonákul a takaróhúzatot. Fogod, és a nyílásán tételezzük fel, hogy ez olyan fajta, aminek a rövidebb oldalán van a nyílás. Végig bújsz, míg a másik ellenkező csücskét meg nem találod, ott a csücsköt megfogod belülről.
1: Tudom, és utána megkifordítom, és rá.
0: És ahhoz teszed hozzá, azzal együtt fogod meg magának a takarónak is a csücskét.
1: Ismerem a technikát.
0: Na hát akkor mit nem ismersz?
1: Nem szeretem így. Nekem eleve már mit forgassam ki, amikor már normálisan áll ez a szegény. Igen, rendesen belebújok, megfogom a paplamnak a végét, belemászok az egyik végébe, aztán megpróbálom megkeresni a másikat, azzal is belebújok, az ugyanott vagyok.
0: Egyébként van még nagyon jó technika, mikor egyedülálló voltam, én akkor ezt alkalmaztam, aztán átvehető, hogy csak az ágy nem üt. Cserélem ki, tehát hogy én nem húzom újra, hanem például...
1: Mindig húzol rá egy másikat?
0: Nem, hanem csak az ágynemű húzattal takarózok be. Tehát, hogy csak a takaró húzattal.
1: Hát nyáron. Hát próbáld meg télen, vagy akkor vedd fel a fűtést.
0: Mindig olyan helyen laktam egyébként, hogy kifelé fűtöttünk, mert
1: annyira meleg
0: volt a központi fűtésnél is.
1: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam, és már nem úgy húzatot, itt volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
0: Vagy milyen, van még egy másfajta húzat szilvából.
1: Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod, mint lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
0: Egyébként én is jártam már így. Egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, ám csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. A nagy párna húzatba.
1: Elfértél ilyen
0: magzatpózban? Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy beleférnek
1: egy
0: nagy párna
1: húzatba. Jó, hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicám.
0: Igen, és tesznek az ágynevű tartóba.
1: Igen, Gabika hova? Nem tudom, minden reggel nem láttam.
0: Nem tudom, de az ágynevű tartóba vinyog valami.
1: Beágyassza be.
0: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt. Na jó, milyen gyakran cseréltek ágyneműt, ez a kérdés Facebook oldalunkon. Jár érte egy páros Cinema City Magyarország mozi belépő is, természetesen nem mindenkinek, de valaki szerencsés lehet, és a műsor vége előtt ezt megkaphatja. Most pedig mindenki megkapja a Dash dalát. Jön már is az Osztriga.

0: szeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
6: Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt és balesetmentes közlekedést kívánunk. A vonal végén pedig Horváth Lászlótól derítjük ki, mint gépjármű szakoktatótól, hogy mi újság Debrecen területén, merre érdemes menni és milyen szakaszokat érdemes inkább kerülni. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát sajnos rossz hírem van. A Szabó Kálmán Mikepércsi út kereszteződésében történt egy baleset, ami egyébként is óriási forgalmat bonyolítésbe lassul a forgalom. Valamint a Kassai út, János utca kereszteződésében szintén történt egy baleset. Az Erzsébet piac utca kereszteződést tudnám még megemlíteni, amikor ilyen rossz idő van, ugye mindenki előveszi az autót, és ott egyébként is óriási torlódás van. Vegyünk vissza a sebességből, kapcsoljuk fel a kompított világítást, mert korlátozott látási viszonyok vannak, és tartsunk nagyobb követési távolságot, hogy ne kelljen délután már balesetről beszámolni.
2: Így legyen, nagyon köszönjük a hasznos tanácsokat, remélhetőleg megfogadják az autósok is. Minden jót, László, köszönjük!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Pénzért akart végrehajtói kinevezést szerezni. Debrecen gazdasági jövőjéről tanácskoztak a Portfólió Fórumán. Nemzetközi díjakat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállító épület. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A debreceni törvényszék hivatali vesztegetés miatt bűnösnek mondott ki egy 49 éves ügyvédet, aki a vád szerint pénzért próbált önálló bírósági végrehajtói kinevezést szerezni. Az ügyben három vádlott ellen emeltek vádat befolyással, üzérkedés és hivatali vesztegetés miatt. A vádirat szerint az ügyvéd 2019-ben valamennyi meghirdetett végrehajtói állásra pályázott, majd egy közvetítőn keresztül azt az ígéretet kapta, hogy 30 millió forintért elintézik számára a sikeres kinevezést. Ennek részeként 5 millió forint előleget ki is fizetett. A férfit végül egy olyan végrehajtói helyre nevezték ki, amelyet nem kívánt betölteni, ezért a hivatalt nem vette át. Később egy másik kinevezést is megpróbált megszerezni, de pályázata sikertelen lett. A bíróság a vádlottat 1 év 6 hónap, 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügy többi vádlottjának eljárása ősszel folytatódik. A kis és középvállalkozások támogatási lehetőségeiről, a nagy beruházások hatásairól és Debrecen gazdasági fejlődéséről is szó esett a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A szakértők elmondták, a kormány a következő időszakban 1,5 milliárd euró uniós forrást fordítana a hazai KKV-k versenyképességének erősítésére visszanemtérítendő támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel. A rendezvényen kiemelt téma volt az ingatlan piac, az autóipar és a nemzetközi beruházások szerepe is. Paplászló polgármester hangsúlyozta, a Debrecen gazdasága jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, ugyanakkor fontos cél, hogy a város hosszú távon is megőrizze gazdasági sokszínűségét és ne váljon egyetlen iparágtól függővé. A résztvevők szerint a versenyképesség fenntartásának kulcsa a technológiai fejlesztések és az innováció további ösztönzése lehet. Két díjat is nyert a nemzetközi építészeti versenyen a Debrecenben Nagyerdőben tervezett kiállító épület. A megvalósításra váró tájkép épület kategóriában a szakmai zsűri első díjat is megkapta, míg a megépülés a váróintézmények között közönségdíjas lett. A 23 ezer négyzetméteres komplexumot az egykori stadion helyére tervezték. Jelentős részben belső kerttel és őshonos növényekkel borított zöld tetővel. A zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta, az épület eredeti a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóhelyeként szolgálhatna, de később más tudományos, innovációs és edukációs tartalmak bemutatására is alkalmas lehet. A DVC 4 évre szerződtette Macsó Mátét, aki Diósgyőrből érkezik Debrecenbe. A 20 éves középpályás Miskolcon született, Tiszalúcon kezdett futballozni, majd 8 éves korától a DVTK-ban fejlődött. Tavasszal mutatkozott be az NB1-ben, ráadásul gólpasszal debütált a Ferencváros ellen a Gruppama Arénában. Az előző idényben összesen 5 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, a diósgyőri szurkolók pedig áprilisban őt választották a hónap legjobbjának. A debreceni klub szerint az ambíciózus játékos most a Lokiban teheti meg pályafutása következő fontos lépését. Macsó Máté hosszú távú szerződése azt jelzi, hogy a DVSC komolyan számol vele a jövő csapatában.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A hír hét további felében lecsökken a pollen terhelés, mindemellett a hidegfronti hatás okozhat most panaszokat. Az érzékenyebbek felerősödő görcsös panaszokra fejfájásra panaszkodhatnak. A maximumok 20...
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggelt és türelmes autózás, 8 óra 13 perc van. László küldött nekünk üzenetet, fáknak ütközött egy kis teherautó a 493-as fő 18-as kilométer szelvényénél, tehát Nyírbátor térségében, és a baleset következtében a jármű a fülkéjére dőlt, a jármű fülkéjére dőlt egy fa, és a vezető beszorult, úgyhogy a nyírbátori hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki. László, köszönjük az infót, tehát mindez Nyírbátor térségében történt a 18-as kilométer szelvénél a 493-as főúton.
2: Mi van most ott Nyírbátor környékén? Bermuda háromszög?
1: Tegnap ugye más is volt?
2: Hát tegnap a hatalmas tűz, amikor a gyár épület, hát több 10 milliárd forintos kár keletkezett, az is ugye Nyírbátor térsége. Nyíregyházán pedig kaptuk az információt, hogy egy autó elég furán parkolt a könyvtár környékén, úgy keresztbe állt, elképzelhető, hogy kigurult a parkolóból. Volt már ilyenre példa többször is, hogy elszabadulnak az autók maguktól, nincs behúzva a kézifék, vagy nem hagyják sebességben, és esetleg aztán elgurulnak. Reméljük, hogy már megoldódott ez a probléma.
1: No, és hát, hogy mennyire oldódott meg a tavalyi Louvre kirablásának problémája? Hát a legfrissebb értesüléseim szerint letartóztattak gyanúsítottakat, de mind a mai napig nem kerültek elő az ékszerek.
2: Hát főleg, hogy fel is daraboltak néhányat. Én úgy tudom, legalábbis ebből a Napóleon
1: első és harmadik Napóleon feleségeinek ékszereit.
2: És hát ez innentől kezdve értéktelen. Tehát, hogy nem, már bocsánat, nem értéktelen, de hát nem olyan, mint amikor egy ékszer egyben van.
1: Hát eszmei értéke már nincs.
2: Hát semmi. Tehát ez számomra döbbenetes egyébként. Annak idején volt olyan az egyik iskolának az udvaráról a bronz szobrot, az iskola névadójának bronz szobrát lopták el, és darabolták fel flexel, és vitték el a hulladék udvarba leadni, mert hogy
1: de kik voltak
2: fém, meg vas,
1: az ötödikesek nagy szünetben?
2: Hát nem, de hát érted, milyen egy barbár dolog ez. Tehát oda mész, és akkor egy szobrot összekaszabolsz egy flexel fel, mert azt nézte csak, hogy vasúlya, jó, nehéz.
1: Akkor kopogtasd meg, Sanyi, ez bronz.
2: Igen, bronz. Hát azt se tudta, hogy bronz vagy. Hát biztos, jó, nem, nehéz, biztosan. Vasból van, kész, oké. Okay. De hát, hogy ne lehessen felismerni.
1: Ugyanezt, koszos arany, nem?
2: Ugyanezt csinálták a csatorna fedelekkel egy időben, hogy azokat is, és akkor megtiltották például pont az ilyen fémfelvásárló cégeknek, nem lehetett átvenni például csatorna fedeleket, meg ilyesmit.
1: Hogy... pont egyébként a miattuk van az, hogy már most már a vízvezeték is nem rézcsöveken megy, mert kiássák a földből.
2: Döbbenetes. Na mi lesz a Louvre-ral? Mert ugye ez egy parádés betörés volt, azt azért ismerjük el. Hát maga a módszer, az ötlet, hogy emelőkosára, hogy oda mennek, hogy beemelik, az ablakon bemennek, kiszedik, tehát hogy ez eddig, hogy nem jutott senkinek eszébe. Gondolom, nem is gondolkodott ebben, mert úgy gondolták, hogy hát olyan biztonsági előírások vannak, meg mindenféle, hogy oda lehetetlen bejutni, és akkor bebizonyították, hogy lehet.
1: Hát igen, mert mindaddig ugye senki nem gondolkodik el azon, nyilván akinek ez a szakterülete, hogy rablásból él, amíg nem találkozik valakivel, akivel egy sör mellett beszélget arról, hogy egyébként képzeld, hogy a Louvre-ban dolgozom, és egyébként ilyen és ilyen, és amolyan, és nem zárjuk annyira az ablakot, meg az ajtót se, meg ó, hát nem annyira, ne, annyira azért nagy biztonságot nincsen, és akkor előbb-utóbb azért ilyen kis információmorzsákból kiderül az, hogy ja, hát ez nem a Fort Knox, tehát ez nem egy bevehetetlen erőd,
2: igen.
1: Úgyhogy, és így történt, fényes nappal, emelőkosaras teherautó, ablakon keresztül jutottak be a tettesek üvegvágóval, aztán felfeszítették az ékszereket tartalmazó vitrineket, felmarkolták, elrobogóztak, és kevesebb, mint 8 perc alatt hajtották ezt végre. Okay. És most ott jár egyébként a történet, hogy a kár értéke 88 millió euró, 7 hónapnyi nyomozás alatt eljutottak odáig, hogy két gyanúsítottat talán le is tartóztattak, az ékszerek nem lettek meg, viszont az ötlet egy filmhez, igen, illetve egy könyvhöz, egy dokumentumfilmhez és egy hagyományos nagy játékfilmhez.
2: Hát ez várható
1: filmhez.
2: Volt.
1: Hát ez muszáj abszolút, volt.
2: Igen, igen.
1: A legutóbbi, amit láttam
2: nagy
1: egyébként...
2: Nagy pénzrablás, meg egy csomó minden voltak ilyen.
1: Igen.
2: Tehát ez az angliai gyémántrablás, vagy nem is tudom melyik volt, valahol volt ilyen gyémántrablás.
1: Nagyon sok ilyen rablós film meg sorozat van. A legutóbbi, ami bennem egy nyomot hagyott, az a svéd csavar. Ott egy 2009-es esetet dolgoztak fel. Azért híresült el az a rablás, mert úgynevezett helikopteres rablásnak hívták, ugyanis helikopterről ereszkedtek le a tetőre, vagy valamilyen pénzintézet volt, aminek a legfelső szintjén nem is tudom, ilyen vagy készpénz számoló, vagy nem tudom mi volt, de nem bank és nem ehhez hasonló dolgok. Na, az is világhírű lett, azt is megfilmesítették, meg még annyi ilyen van, például a streaming szolgáltatók kínálatában nagyon sok ilyesmi szokott lenni, akár minisorozatokban is. Én azokat amúgy nagyon csípem.
2: Milyen fura, nem, hogy megnézed ezeket a filmeket, és furkolsz a betörőnek. Ugye? Tehát, hogy ez a ők a hősök. Miközben egyébként kirabolnak olyan dolgokat, és már csak azért is, mert azt mondod, hogy azért parádés a maga az ötlet. Tehát, hogy itt is az ötlet volt az, ami... Volt olyan, ahol alul a pincerészben, vagy egy szinten lejjebb azt robbantották fel.
1: Olasz meló.
2: Igen, és akkor leesik a páncélszekrény, meg mindenféle. Tehát, hogy tényleg agyafultak.
1: Vannak zseniális, vannak. Tehát, hogy azért... És ilyenkor kiderül, hogy mennyire nem volt ott minden átgondolva a biztonság szempontjából. Tehát nincs tényleg olyan, hogy lehetetlen, meg bevehetetlen.
2: Pedig ha voltál már a Louvre-ban, és bemész, akkor olyan tömeg volt, meg ellenőrzés.
1: Persze voltam, nézd, ezt onnan hoztam.
2: Minden. Nekem volt szerencsém, egyébként vízfolyagos lett a lábam, mert olyan hosszú, és nem annyi mondod. Minden van tényleg, hogy ott arra egy egész napot rá kell szánni. Mindenki rohan, mert meg akarja nézni a Mona Lisát, ami akkora, mint a monitorod.
1: Ami nem is biztos, hogy az eredeti.
2: Ott állnak előtte az emberek, miközben egyébként meg gyönyörű képek, meg festmények, meg szobrok, meg minden vannak, de hát egy órán keresztül csak a egyiptomi, meg a nem tudom honnan hozott cuccokat tudtam megnézni, és akkor utána mentél tovább. Tényleg amikor ez a kultúr sok, és már tényleg sok. Tehát már nem is tudod élvezni, mert mész.
1: Még csak az ókornál jártunk, de már hány ingerem
2: volt. Na, ugyanez volt a British Museumban. Bemész, az meg ingyenes. Egyébként a British Museum. 2 óra alatt nem jutottam tovább, tényleg ott is csak Egyiptomig. És mondtam, hogy és hol a többi? Mi van még? Tehát amit a világ összes tájáról összeszedtek. De hogy egyébként milyen érdekes volt, kilométeres sor, mindenki állt jegyes sorba a Louvre-nál, mert azt mondták, hogy ott lehet jegyet venni, majd jött az egyik ilyen biztonsági őr, és mondta, hogy amúgy online is meg lehet venni a jegyet. Mondom, és akkor itt most a telefonon belépek, ráklikkelek, megveszem, akkor mehetek is? Persze. Akkor miért állnék sorba? De ott álltak az emberek sorba, és mondom, hogy ezt esetleg úgy másnak nem. Azt mondta, hogy hát hiába mondjuk, meg hiába van kirakva, meg mindenki, csak az online felületre kéne ránézni. Megveszed, ráklikkeltem, ott volt a QR-kód, vagy a vonalkód, lepittyegtett, és már mehettél is. Tehát, hogy vannak praktikus dolgok, de hát egy hatalmas kastélyra gondolj bele, tehát így körbe mész az épületen, tehát nem csak ez a háromszög, az a háromszög az csak egy ilyen kis jelkép, de amúgy többszintes, jössz, mész, azt se tudtam, hol kell elkezdeni. Tehát ott a bent kérdeztem meg először a hölgytől, hogy hol kezdődik maga a kiállítás. Azt mondta, hogy amerre akarok menni, mert mindegyik irányban van valami. És akkor mész, keresed, jössz, mész, de arra nem gondoltam én sem, hogy ezek ennyire rosszul vannak biztosítva.
1: Hát igen, a háromszög az meg ugye arra van csak, hogy a napfényt beengedje, nem? És akkor ott paradicsompallánták vannak.
2: Persze, igen, meg különleges. Különleges. Egyébként nagyon szép, tehát ha mész, akkor érdemes bemenni és rászánni azt az időt, csak tényleg azt mondtam, hogy az egy nap. És főleg, hogyha valakit érdekel így a kultúra, meg
1: de én már nagyon régóta szeretnék eljutni oda, csak nem találtam még olyan embert, aki felmászna velem emelőkosárból.
2: Ja, meg igen. Most egy ideig nem mehetsz, mert egyszer voltál már ott emelőkosárra, nem?
1: Igen, állítólag most akkor egy évig nem mehetek vissza.
2: Ugyanitt Napóleon-kori ékszerek olcsón eladók.
1: Igen, amúgy meg szerintem tudod, mire ment ki az egész, hogy megbuktassák az igazgatót, ugyanis odáig fajult a dolog, hogy az igazgató az lemondott.
2: Na hát.
1: Hát igen, nyilván egyébként óriási nemzetközi visszhangot kapott a Louvre kirablása, és ez, hát azt mondja a francia igazságügyi miniszter, hogy ugye a protokollok elbuktak, és hogy az országnak szörnyű lett ezáltal a megítélése, éppen ezért a múzeum igazgatónak ugye mennie kellett.
2: Hát inkább nevetségessé tették, igen. Tehát ez tény, hogy a világ egyik leghíresebb múzeuma, és hogy ennyire így vannak őrizve, miközben annak idején emlékszel rá a szeúzó kincsektől kezdve mindenféle, hogy micsoda biztonsági előírások voltak, mikor az ország különböző részein mutatták ezeket be, és hogy a páratartalomtól kezdve egy csomó mindennek meg kell felelni, és vigyázni kell. Hát erről ilyen, akik múzeumban dolgoznak, szakemberek órákat tudnak mesélni, hogy milyen szigorú előírások vannak. Amikor a Munkácsi kiállítás volt, és hozták, vitték a festményeket, ott is a klimatizált helyiségektől kezdve mindenre, hogy az is megvan határozva, hogy pontosan hány százalék legyen a páratartalom.
1: Olyan, mintha elkényelmesedtek volna ott, mert nyilván amikor van egy ilyen mozgó kiállítás, azt foggal körömmel védik, tehát ott biztosan sokkal nagyobb figyelem övezi. Itt lehet, hogy elkényelmesedtek, meg az, hogy én még mindig azt mondom, hogy volt valaki, aki belülről mondott 2 jó mondatot.
2: Hát vagy arra sétált ez az úriember, hogy nézeget, azt mondja,
1: hú, de
2: Nézd már, nyitva van állandóan
1: nem,
2: az ablak.
1: Nem, hogy büdös itt a levegő, ki kéne kicsit szellőztetni, akkor ezt itt most megnyitjuk bukóra.
2: Aztán másnap kívülről megnézd, te az még mindig bukón van. De hogy tényleg ez, hogy ha hazamész és elmész otthonról, mi van? Körbemész a lakásra, megnézed, bezártál-e mindent. De az ablak zárva van.
1: Na, hogy a üvegvágó ellen az sem ér.
2: Azt gondolnád, hogy egy rakás ember ott sétálgat bent, mint teremőr, meg biztonsági őr, mert ezt látod a filmekben, nem? Hogy éjszaka lekapcsolják a villanyt, vagy félig lekapcsolják, és akkor van egy portás, meg még ott minden folyosóra jut egy-két ember, aki körbe sétálgatja az egészet.
1: Hát ez nappal volt.
2: De van kamerázva, körbe, már a mai világban tényleg, hát már annyi kamerát meg oda szerelsz fel, ahova akarsz. Ezt mit láttál, hogy ott egy emelő kosár, meg ilyen kukás mellényben az emberek másznak be, meg jönnek ki.
1: És néha egyébként az a legjobb, hogyha ezt szem előtt teszed, mert hát senki nem fogja megszólni.
2: Senki.
1: Ha most én elkezdenék babrálni egy autót, hát fényes nappal, és azt gondolják, hogy az az én autóm.
2: Igen. Igen, ez tényleg így van, hogy nem volt ez az elején rossz gondolat, ez a visító riasztó, de ma már fel se kapja senki a fejét rá, hogy most egy autónak
1: de
2: visító
1: igen,
2: riasztója.
1: De igen, és legfeljebb azért, mert annyira idegesítő, hogy azt mondod a másiknak, lobd már el, csak vidd már innen, mert rohadt hangos.
2: Meséltem neked, amikor egyszer az egyik bevásárlóközpontban szólt a riasztóm, és hívtam az egyik ilyen riasztó szerelő ismerősömet, aki tudtam, hogy ért hozzá, és mondtam, hogy Laci, segíts könyörgöm, mert itt állok, nem tudom elindítani az autót, mert blokkolja az indítást is, stb. Hogy mit csináljak? Mondtam, hogy milyen típusú autó, jó, baloldalt.
1: De folyamatosan vinnyogott.
2: Vinnyogott. Senki oda nem jött. Mondta, hogy baloldalt lent a kuplung pedál mellett a műanyag burkolatot, mondj le, majd hív vissza meg, vagy mert ott van, hogy milyen riasztó. Azt sem tudtam, milyen riasztó van benne. Leszettem, mondtam, hogy valami kígyó van rajta. Mondta, hogy jó, akkor ez egy jó márkájú riasztó. Hát mondom, ennek most nagyon örülök.
1: Mondta, annyi, hogy ezt nem tudjuk kikapcsolni, meg kell várni, míg levegő.
2: Jön a következő, hogy húzd le a piros kábelt, tudod, mint a filmek. Mondtam, hogy nagyon jó, de itt csak 6 fekete van. Azt mondja, jó, nagyon, akkor ez még a drágább verzió, mert hogy pont azért, hogy aki el akarja lopni, az se tudja, hogy melyik.
1: És jó, mert a szerelő sem tudja.
2: Igen, majd utána megkérdezte, hogy amúgy nem merült le az elem.
1: És azért vinnyog.
2: Tudod, és akkor így nyomkodtam, egyszer csak ting, kikapcsolt. Nem, hanem aki nem volt, vettem új elemet egyébként ott a bevásárlókozóban. Kiderült, hogy ott a mellettem lévő autónak a riasztója, az ilyen ugrókódos, vagy nem tudom milyen volt, valószínűleg az blokkolta. Abban a másodpercben, hogy ő elhajtott onnan a bevásárlóközpontból, már működött az enyém is. De hát addig már a fél autót szétszettem, és senki nem jött oda megkérdezni, hogy egyébként maga mi a bánatot csinál ezzel az autóval.
1: Jó hír ez egyébként az autótolvajok számára. Én azt mondom, hogy ez egy nagyszerű reggel.
2: Te szoktál egyébként ilyen jó ötleteket adni, de...
1: Igen, figyelj, nem pártoljuk, meg nem támogatjuk a bűnözést, de valahogy mindig ide jutunk ki. Na jó van, ha a kérdés még mindig adott Facebook oldalunkon teljesen más témában, hogy milyen gyakran cseréltek ágyneműt, közben pedig szólnak a jó zenék, hamarosan pedig sportolunk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a friss sporthírek, de hogy melyek ezek, derítsük ki együtt.
3: Gyorsan kezdjük egy kis tenisszel, mert hogy javában zajlik Nyíregyházán az ITF tenisz torna, hát most az eső azért közbeszól, ilyenkor azért nem lehet játszani. Egy-egy ilyen zápor, ami volt például a tegnapi napon, az nem volt rossz, mert a pályát felfrissíti egy picit, nem kell locsolni, legalább nem szállas alak, de minden esetre zajlik a tenisz torna. Fucsovics Márton pedig Hollandiában játszik, és hát egy lengyel srác ellen végletekig végig játszották a mérkőzést, amit csak lehet, tehát a maximumot kihozták belőle, végül Marci nyert, tovább jutott. Hát apró szépségkép, hogy a következő körben az első kiemelt lesz a világranglista negyedik helyezettje az ellenfele, de egyszer sikerült már legyőzni ezt a srácot, és úgyhogy miért ne sikerülne akár most is. Hetinyi Zoltán marad a Deac jégkorong csapatánál, nagyon érdekes írás jelent meg vele egyébként a debreceniek honlapján, a klub honlapján, és mondta, hogy sok motiváció van még benne, szeretne még bajnokságot nyerni, szeretne még kupát nyerni, és miután három fél év választja el attól, hogy doktor legyen, szeretné, hogy az legyen majd a hátára írva, amikor kikorcsolyázik a jégre, hogy doktor Hetényi. Úgyhogy aranyos történet, és azt gondolom, hogy fontos a tanulás is a sport mellett, és az, hogy tervezi a jövőjét is, és nem csak a jégkorong élvez prioritást nála. Nem tudom, láttad-e azt a videó felvételt, hát bejárta az egész országot, ami történt Debrecenben a válogatott mérkőzésén, lezuhant a pókkamera.
2: Persze, hát az én összes kamerállásban láttam már azóta, mert a TikTok,
3: mindenki felvette.
2: A TikTok ezzel van tele, és hát az első néhány nap azzal volt tele, hogy különböző szögekből, de nagyjából ugyanabból a nézőpontból láttad, ahogy először ugye veszik, hogy füstöl, lángol, elszakad a kábel, lezuhan. De végre most már láttam olyat is, hogy akik a nézőtéren azon a részen ültek, ahol a kábel elszakadt, és a nyakukba esett a kábel.
3: Na most az az érdekes a történetben, hogy ez egy, most már vizsgálódik egyébként a Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság is, tehát a rendőrség is nyomozást indított, meg megszólalt a működtető is, nyilván technikai hiba volt, ők észlelték ezt a hibát, de nem tudtak mit kezdeni, mikor meglátták, hogy kigyulladt az a motor, ami mozgatja ezt a kamerát, és arra azért senki nem számított, és hát nyilván a nyomozás majd ezt deríti ki, hogy mitől olvadt meg a kábel. Tehát rendben van, hogy ott tűz volt, hogy a motor leégett, de ettől még ennek a fém kötélnek nem kellett volna elszakadnia. Normál esetben 12 tonnás súlyt kellene elbírnia ennek a kötélnek. Tehát annyira túl van biztosítva. Na most ehhez képest mégis elszakadt, megolvadt ott a láng hatására, azért ahhoz kellett hő. Tehát én is ezt furcsáltam, és tegnap mi azért találgattuk operatőrökkel, is beszélgettem, hogy mi történhetett, és mondták, hogy lehet, hogy az a guruló szerkezet, hogy az műanyagból van. Senki nem gondolta arra, hogy a fém kötél az el tud szakadni. És mint kiderült, nem ez volt az első eset. Volt már olyan Amerikában, egyetemi bajnokságban, kosárlabda mérkőzésen, több helyen, ahol ezek a pókkamerák elszakadtak, és volt, ahol sajnos heten meg is sérültek, ahogy lezuhant. Azért ez egy nagyon nehéz cucc, tehát amikor a nyakadba esik, egyébként is egy olyan vállkamera, amit az operatőröknél lát az ember, amit csak a vállán cipel, az 10 kiló. Na most az, ha magasról leesik, már az is egy óriási súly. Amiket lent látunk a pályaszélén, azok meg sok 10 kilók. Tehát abban a régi szép időkben volt olyan, ami ilyen 60-80 kiló is volt, ezek a nagy hatalmas kamerák, amiket decipeltek. Hát most már azért változott a technika, picit könnyültek, de azért így is egy hatalmas súly, hogyha az leesik, úgyhogy azt gondolná az ember, hogy ez talán a legbiztonságosabb, hiszen egy olyan drótkötélen van, ami kicsi az esély, hogy elszakadjon. Hát nyilván,
2: ami egy teherautó.
3: Ami elszakadhat, az el is szakad.
2: Hát de igen, és akkor arról nem is tudok, hogy sérültek-e meg azáltal, hogy a nyakukba zuhant, mert nyilván azon a nyomvonalon rengeteg ültek.
3: Én úgy tudom, hogy nincs sérült. Persze meglepődött mindenki, igen, de...
2: Kiborult a söröm?
3: Igen, maximum ez lehetett a probléma. Na hát foci vb-zzünk egy picit, hiszen most már tényleg itt van a nyakunkon.
2: És nem tudtam kezdődik. Megtenni a fogadást, hát és nem találtam meg
3: ezt
2: olyan
3: akartam, oldalt. Gabi egy napja próbálja megtenni a
2: Mexikó-Portugália
3: döntőt. Csak olyanokat tudott eddig, hogy mik lesznek az eredmények, a csoportból tovább jut, vagy nem jut
2: nem
3: tovább.
2: Hagyják egyszerűen, hogy megfogadjam azt, hogy Mexikó-Portugál döntő lesz.
3: Ma rászánom a napomat, és megkeresem, hát, hogy hol ilyenre fogadni. Volt olyan oldal, ahol lehetett volna, de az meg Magyarországon nem elérhető, tehát vannak ilyen fogadási portálok. Angliában biztos, hogy mindenre lehet fogadni, még arra is, hogy milyen színű cipőbe rúgják majd az első gólt, de hát ezek szerint arra, hogy kijátsza a döntőt, arra még nem lehet. Az még nem jutott eszükbe.
2: Ilyenekre lehetne, hogy ezen és ezen a mérkőzésen a bírónak lesz-e haja, vagy a bíró szettjére, vagy valamire.
3: Hogy... Igen, hát ez ugye érdekes. Meg például ilyenekre, hogy a németek visznek-e magukkal kertészt a foci VB-re, mert hogy vittek. Először nem értettem, minek? Hát nincs Amerikában egy olyan, aki egy füves ember? Miért csak így hívjuk egyébként szaknevelőt?
2: Hát de van, vagy Jamaica környékén.
3: Tehát aki karban tartja a gyepet. Tehát, hogy biztos, hogy kell egy saját gyepmester? Hát kellett, és ők úgy gondolták, hogy visznek egyet, mert azt hiszem viszont szélemben vannak, tehát egy olyan helyen, ahol elég sok kritika érte a pályát, ahol edzenek, és ők úgy gondolták, az a legjobb, ha van egy saját kertészük, és ő majd karban tartja. Kérlek szépen, csodát varázsolt pár hét alatt a gyeppel, elment, mondta, hogy esetleg egy kicsit többet kéne öntözni, mert elég száraz, olyan az időszak is, meg még egy kis ez, meg az. Na, őt kellett volna megkérdeznem a műtrágyázás ügyben, mikor kell műtrágyázni, és vannak ilyen szakemberek, akik pikpak rendbe raknak pályákat. Emlékszem, hogy Magyarországon is volt, meg nem mondom melyik pályad, lehet, hogy az MTK-é, hogy gombás fertőzés Kisvárda. Miatt Kisvárdán is volt, igen, újra kellett telepíteni, és volt olyan szakember, aki odament, és pár hét alatt meg tudta csinálni, anélkül, hogy a gyepet ki kellene cserélni, tehát vannak már erre is módszerek, de van az a szint, amikor már ez sem segít, amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy ne fertőződjön tovább az egész, esetleg ki kell cserélni.
2: Milyen szép kifejezés az, ahogyha valaki marihuanát árul, hogy gyepmester.
3: Igen, nálunk is van gyepmester, csak ő a kutyákat gyűjti össze.
2: Ja,
3: a
2: gyepmester
3: terepen, az egy másik fajta rész. Képzeld el, hogy 1966-ban, ha már VB-zünk egy picit, ellopták a trófeát, tehát a világbajnoki trófeát. Londonban kiállították,
2: hogy még mielőtt megkapták volna.
3: Még mielőtt megkapták volna, kiállították, és mondták, hogy akkor itt ez lesz a VB trófea, ezért fogunk harcolni. És hát ezt kihasználta néhány tolvaj, aki egyébként ellopta, majd utána megpróbálták zsarolni a szervezőket, hogy 15 ezer fontért, vagy már most nem emlékszem az összegre, ezért az összegért ők visszaadják. Hát nyilván ment a találgatás, nem akarták kifizetni, ment a nyomozás, meg mindenféle, hogy akkor most mi lesz a serleggel, a kupával, meg lesz, nem lesz. És volt egy angol úriember, aki este sétált a kutyájával a parkban, és hát sztár lett, nem az úriemberből, a kutyából, Picklesből, aki odament, hogy a bokorba érezott valamit, és azon odament, és szimatolt, stb. Na most talált egy nagy köteg újságpapírt, és az újságpapírban ott volt becsomagolva a VB trófea.
2: De valaki elhagyta, miközben menekült
3: vele? Hát szerintem úgy voltak vele, hogy miután az egész világ keresi, meg nagy mindenféle díjat tűztek ki a megtalálóknak. Senkinek, mert úgy voltak vele, hogy hát azért ezt utána feldarabolni nem lehet, mit csinálsz vele, úgyhogy megtalálta a kutya, és óriási sztár lett akkor a kutyusból, egy border collie volt az egyébként,
2: ő megtalálta. Nagyon okos kutyák.
3: Nagyon okos, úgyhogy ha valakinek elvesztik valami, csak szóljon egy border collie tulajnak, és akkor megtalálja. Hozzáteszem, hogy akkor az angolok meg is nyerték a világbajnokságot, és azóta se nyertek VB-t, tehát hogyha most eltűnne a trófea, akkor az angolok annak nagyon örülnének, mert az egy jó előjel. Na most, ugye beszélgettünk a fociról, meg a különböző dolgokról, azért itt az elmúlt időszakban, kis hazánkban történtek olyan érdekességek, hogy hogyan lehet mondjuk bújtatva egy sportolót elrejteni és munkaviszonynak álcázni különböző helyszíneken. Nem egyszerű a történet, leigazol egy csapat egy játékost, de hát kellene neki valami hivatalos munkát adni, mert sportszerződést mégsem akartak vele kötni, hanem ilyen-olyan falállásokként jelentik, és tegnap hallottam érdekes történeteket. Volt olyan játékos, illetve sportoló, aki különböző kluboknál különböző munkaállásokat kapott. Volt olyan, hogy megérkezett a helyszínre, mint friss sportoló, és mondták, hogy holnap jelentkezned kellene, mert horgászverseny van. És mondta, hogy horgászverseny? Mit csináljak én a horgászverseny? Ja, elfelejtettük mondani, hogy bejelentettünk halőrként. Tehát te vagy a település halőre. Azt mondja, én pesti gyerekként életemben nem jártam még horgásztó környékén, és semmi probléma. Reggel kijössz, körbesétálod majd a tavat, megmutatod, hogy ott voltál, mint friss halőr, mert az önkormányzatnak az embere ott lesz legalább legalább látja, hogy igen, tényleg dolgozott, meg a végén a mérlegelésem majd gyere ki. Na, ez meg is történt, 2 hónapig halőr volt. Igen, nem, de ez az állás megszűnt, eltelt megint, 2 hónap hívták, figyelj már, tudjál már róla, változtattuk a munkabeosztáson, nádvágó lettél. Hihetetlen is.
2: És ő egy sportoló.
3: Ő egy sportoló. És mondta, jó, hát akkor nádvágó. Mondta, hogy a csapattársa, ami ő közmunkás. De hát neki már nem találtak semmit. És hát, hogy jöttek ezek a különböző állások. Ez 80-as években is már divat volt egyébként, amikor mindenkit elrejtettek valamelyik nagy mezőgazdasági TS-nél, vagy valahol ilyen sportállás, csak úgy hívták idézőjelesen. És kapták ezeket a lehetőségeket.
2: De ezzel milyen kiskaput akartak?
3: Az, hogy van egy bejelentett munkaviszonyod, de egyébként a fizetésedet meg borítékban kapod. És hát így innentől kezdve, akkor az úgy egyszerűbb volt nekik
2: elszámolni. Nagyon cseles.
3: Igen, ám az eddig volt cseles, amíg például be nem vezették, hogy a megyei első osztályban, vagy talán még az MB3-ban is, de a megyei első osztályban biztos, hogy nem lehet profi játékost igazolni. Tehát nem írhatsz alá szerződést, hogy te fizetést kapsz azért a futball tevékenységet.
2: Így leszel halőr.
3: És így lettél halőr, meg így lettél fogorvos, mert arra is emlékszem, volt olyan falu, ahol például azt mondták, hogy fú, van egy nagyon jó ukrán játékos, le kéne igazolni. Hát, de egyébként meg még, hát amúgy fogorvos hivatalosan, de nálunk még sose volt a faluba fogorvos, mindig a szomszéd faluba kellett menni. Rendben, akkor gyorsan kijelölték a orvosi rendelő mellett, fogorvosi rendelő, kész, és akkor kapott egy fizetés, cserébe focizott. De hát igazából a foci miatt.
2: De ugye fogorvoshoz nem kellett nyúlnia, mert...
3: De érted hozzá?
2: Érted,
3: ez a win-win, mindenki jól járt, még duplán jól jártak. De volt olyan, aki kihasználta mindezt, ez Hajdú-Bihar megyében történt, egy fiatalember, aki például végigjárta, oda ment az egyik csapathoz, és mondta, hogy hát figyeljetek, szívesen játszok majd nálatok, hogyha gondoljátok, de hát valami kis pénz, nem csúran cseppen, valami jó lenne, egy kis aláírás pénz, hogy jó, tessék, itt van, odaadtak neki 100-200 ezer forint közötti összeget. Oké, átment a szomszéd faluba, hát hogy figyeljetek, jönnék hozzátok játszani, nagyon jó lenne, de hát kéne egy kis aláírás pénz. Persze, jó, mennyire gondol, hát 100-150 ezer forint, jó, tessék, ott van 150. Elment a harmadik csapathoz, egy hét alatt nem olyan rossz, 3 környékbeli falut végigjárt, majd kezdődött a felkészülés, az úriember már egy 4. csapatnál volt. Tehát mindenhol várták és mondták, hogy de hát hozzánk ígérkeztél. Én. Hát de fizettünk is. Én nem kaphatok pénzt. Hát nem vagyok profi focista, én nem írhattam alá semmit. Tehát így nyilván ennek azért hamar híre megy, ezt egyszer eljátszhatod, de azért a következő szezonban már mindenki... Igen, ott már mindenki óvatos volt.
2: Ahhoz meg kevés az a pénz, hogy menekülni kell.
3: Igen, úgyhogy hát vannak érdekes dolgok, hogy hogyan próbálták kijátszani például a 80-as években ezeket a sportállásokat, és hát arra emlékszem, a Honvéd például előszeretettel igazolt úgy játékost, hogy kinézték, és azt mondták, hogy hú, de jó focista, Csehi Tibor esete például. Nyíregyházától meg kellene szerezni. Hát nem, Nyíregyháza nem akarja idadni. Volt már katona? Na, vonultassuk csak be. És abban a másodpercben már akkor a Honvédnak a sportcsapatába ment és ott játszhatott. Tehát lehetett azért így is igazolni, illetve hát ez is egyfajta módszer volt.
2: Na, nem új keletű dolog az, hogy a magyarok ügyeskednek, úgy
3: nem,
2: látom.
3: Nem, ez működik.
2: Ez egy ilyen generációs hagyomány, apáról fiúra száll. A sporthírek is jönnek s mennek, ezúttal most véget értek, de Laci, neked köszönjük az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
4: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom IT dolgozói. Augusztusban ismét hajdúböszörményre figyelhet az agrárvilág. Külső szolgáltató berendezések meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. Dolgozója magasabb béremelésért. A szerdai akciót az infokommunikációs szakszervezet szervezte Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Szegeden. Összesen csak nem 80 munkavállaló vett részt rajta még a munkakezdés előtt. A szakszervezet szerint a német tulajdonos által ajánlott béremelés elmarad attól a 6-7%-os mértéktől, amelyet a dolgozók kérnek. Az érintett munkavállalók száma mintegy 2300. A demonstrációról a munkáltató tudott, az akciókat pedig a rendőrségen is bejelentették. A szakszervezet jelezte, ha a tulajdonos nem változtat ajánlatán, előbb 2 órás figyelmeztető sztrájk, majd akár egész napos munkabeszüntetés is következhet. Augusztus 7 és 9 között rendezik meg hajdúböszönményben a hajdúsági expót, a hajdú nemzetközi traktorhúzó versenyt és a nemzeti amatőr traktorhúzó bajnokságot. A szervezők szerint a rendezvény 26 éves hagyományt ápol és célja, hogy a hajdúság mezőgazdasági történelmi és gazdasági értékeit is bemutassa. Magyarország egyetlen traktorhúzó verseny pályáján hazai és nemzetközi futamokat is tartanak, az idei versenyre mintegy 19 külföldi indulót várnak. A program része lesz a traktor karnevál mezőgazdasági gépkiállítás, családi programok és véradás is. A szakmai napon kelet-magyarországi agrárfórumot rendeznek, ahol a tejágazat, a sertés és baromfi tenyésztés, valamint a növénytermesztés aktuális kérdéseiről tanácskoznak. Külső szolgáltató berendezésének meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Az MTV a közlése szerint a pályára esett 2D Cable Cam rendszer nem a közmédia tulajdonában vagy üzemeltetésében volt, azt a Reap Hungary Kft. Biztosította. A szolgáltató tájékoztatása alapján a kamera mozgató rendszer egyik motorja az első fél időben kigyulladt, a tűz pedig megrongálta a tartó szerkezetet és a biztonsági kötérzetet. Emiatt a teljes rendszer a kamerával együtt lezuhant az oldalvonal közelébe. A berendezés mintegy 20 méteres magasságból esett le, alig 1 méterre az operatőrtől. Személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása folyamatban van. Játékos feladatokkal és látványos bemutatókkal hívták fel a középiskolások figyelmét a szenvedélybetegségek veszélyeire Debrecenben. A szenvedélyes juniális program sorozat részeként prevenciós vetélkedőt rendeznek, ahol a fiatalokat 11 állomáson ügyességi, logikai és csapatmunkára épülő feladatok várják. Az egyik helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei speciális szemüveggel mutatták be, hogyan torzul az érzékelés alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A programon önsegítő csoportok is részt vettek, a vetélkedőn pedig 11 csapat indult Debrecenből és a vármegye más településeiről. Újabb részletet közöltek a debreceni gurmé-fesztivál szervezői a június 12 és 14-e között rendezendő jubileumi eseményről. A tavalyi évhez hasonlóan idén is ingyenesen látogathatják a fesztivált a 12 év alatti gyermekek, valamint a nyugdíjasok, akik érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehetik igénybe a kedvezményt. A 10. debreceni gurmé-fesztivál a világ ízei tematikával várja a látogatókat a Nagyerdőn, ahol 3 napon át 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban szeles időre kell készülni, záporokkal. Felszakadozik a későbbiekben a felhőzet, de egy-egy futó záporzivatar továbbra is előfordulhat. A nyugat-észak-nyugati szél élénk, erős lesz. A maximumok 24 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tart. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9:10, 2 perccel üdv újra itt mindenkinek. Csapadékos a mai napunk, és hidegfronti tünetek is jelentkezhetnek. De 22-23 foknál többet nem igen várhatunk el a mai időjárásunktól, de a következő napok sem lesz az a kifejezetten nász éjszakai forróság vagy banánérlelő meleg, úgyhogy ilyen koranyárias ruházattal és esernyővel készüljetek. Na, meg rengeteg türelemmel az utakon, főleg, hogyha mondjuk Nyíregyházán autóztok Sóstó irányába, ugyanis ott lett abba az irányba tartó oldalon egyfajta parkoló idézőjelbe téve, ugyanis valami komolyabb rendezvény van Sóstón, éppen ezért, mármint a Múzeumfaluban Nyíregyházán, és hát éppen ezért a Sóstói úti felüljáró, tehát Sóstó irányába konkrétan elesett, úgyhogy ott lett egy parkoló. Hát tudjátok, olyan parkoló ez, mint Budapest körül az M0-ás. No, és hogyha történik még valami, akkor azt szeretettel és tártkarokkal fogadom. SMS és Viber számunk 0623 16 3000. Ne felejtjétek, hogy ma Barnabás, Paula és Roxana névnap van, úgyhogy szeretettel köszöntünk benneteket, kedves ünnepeltek. Na nézzük, hogy van-e üzemanyagár változás. Egyelőre nem látom, mert folyamatosan reklámok ugranak fel az oldalon, ahogy ez szokott lenni. Csütörtökön nem várható, szóval semmilyen változás nem történik. Egyelőre így állunk az üzemanyag terén. Aztán úgy állunk idén, hogy 25 évesek leszünk, vagy lettünk, úgyhogy egy nagy bummal készülünk. Jövő héten indul majd hétfőtől egy játék a Sunshine FM-en, amely egy hónapon keresztül tartja lázba hallgatóinkat. És hát rengeteg nyereményt zsebelhettek be. A 25-ös szám pedig megjelenik majd például a nyeremények összegében és egy értékében, 25 ezer forint értékű nyeremények tömkelege, tehát is konkrétan szórjuk majd a nyereményeket. Többek között a Praktikernek köszönhetően az M3 Outlet is csatlakozott a játékhoz, a Natur Cleaninget se felejtsük ki, sőt a Mendy Shape and Body-t sem, ugyanis ők is csatlakoztak a játékhoz, és lesznek majd fődíjak, például az Újház Farm Care felajánlásából, vagy épp a Gál Travel utazási iroda felajánlása. Csepegtetjük folyamatosan az infókat, figyelgessétek műsorainkat, mert a héten kiderül, hogy mi lesz egészen pontosan a feladat a jövő héten hétfőtől induló játékban. Egyébként érdemes bekövetni például a Sunshine Facebook oldalát is, hogy ne maradjatok le friss híreinkről, vagy éppen egy jól irányzott játékról, ami, mint az említett is, tele van nagyszerű és nagyértékű nyereményekkel. Ha pedig hírekre vágytok, vagy érdekességekre, akkor tudom javasolni még a sunshine.hu oldalt, illetve a jó zenék miatt sem menjetek a szomszédba. Itt van Becky G, Shower című dala indult el, 9:10 után 1 perccel. Jó reggelt és jó utat!

Just Might, Bruno Mars énekelt, 9 óra 32 perc van, türelmes autózást és közlekedést kívánunk mindenkinek. Nyíregyházán tart továbbra is a Stadion utcai hímesnél a körforgalom építése, ez azért óriási fennakadást eredményez, ugyanis csak egy sávon járható az a szakasz, legalábbis egy bizonyos része néhány száz méter, ott lámpás irányítás van, ami azért erősen megfogja a forgalmat, úgyhogy legyetek türelmesek és talán induljatok el korábban. Olyan nagyon kerülő utat egyelőre ott nem nagyon lehet találni, de azért keresgéltek, hogy hát ha van. A szintén Nyíregyházán a Sóstúj úton, Sóstúra kifelé, tehát a felüljáron Sóstúra kifelé is egyfajta parkolóállás alakult ki, ugyanis a Múzeumfaluban rendezvény van, ez azért jócskán felfogja itt is a forgalmat, vagy megtartja sajnos a felüljáró tetején. Aztán Debrecenben több helyen is nagy felületű aszfaltozási munkálatok kezdődtek, nem is olyan régen, a Zöld utcában volt ilyen, Ötmalom utca, Harsona utca, úgyhogy bármerre is jártok, legyetek türelmesek, a Kis József utca szintén, bár ott már szerintem lassacskán végeznek, ha nem végeztek még eddig, úgyhogy legyetek mindenképpen figyelmesek az utakon, és hát készüljetek arra, hogy még csapadék érkezhet, 22-23 fokos napi csúcsérték mellett némi csapadék, így vételkörzetünkben, a következő napokban pedig nagyon enyhén ível majd fölfelé a levegő hőmérséklete, szóval a nyár picikét még várat magára, elképzelhető, hogy megvárja, amíg az iskola bezárja kapuit, amire azért túl sokat már nem kell várni, túl sokat nem kell aludni, mert jövő pénteken lesz az utolsó tanítási nap, és pont egyébként úgy tűnik, hogy addigra éri el majd a csúcsot, akár a 33-35 fokot is a levegő hőmérséklete. Na meglátjuk, hogy hogyan alakul. Minden esetre a Facebookon található kérdésük mellett nem menjetek el szó nélkül, gondolom mindenkinél van otthon ágynemű, szokta cserélgetni, ha más nem, legalább néhány havonta, de az előírás szerint a legjobb alvás minőség érdekében például hetente kellene egyszer, vagy a két heti rendszeresség is belefér. Maximum a 3 hét, de azután az, ami azon túl van, az most már egy kicsikét egészségügyi kockázattal is járhat. Szóval válaszoljatok a kérdésünkre ott a Facebookon, a poszt, itt pedig a 90-es évek Fateless Insomniájának feldolgozása New Religion címmel, ezúttal Bibi Rexától.

0: Fifth Harmony Versity, a Sunshine FM-en 9 óra 48 perc van, és hát rövidesen véget ér a keltető, nyilván anélkül nem távozunk, hogy itt valakit ki ne hirdetnénk győztesként a milyen gyakran cserélsz ágyneműt kérdés kapcsán, ahol is egy páros Cinema City Magyarország mozi belépő kerül kisorsolásra. Nagyon sokan írtátok, általában azért az emberek hetente, két hetente, azért Gábor nyilván megkérdezte, hogy tényleg cserélni kell. Neked nem. Tehát, hogy ha egyedülálló férfi vagy, akkor 4 havonta is elég, mint egy brit kutatásból ez kiderült. Általában azért a nők szokták inkább ezt javasolni, és a nők azok, akik sokkal inkább odafigyelnek arra, hogy higiénikus legyen a környezetük. A férfiaknak meg úgy általában jó az, ami van, nem? Ugye a jéghátán is megélünk. Na, azért én esetben szerintem a nők iránymutatása előtt fejet hajthatunk, kedves uraim, jó? Na, nem sokára sorsolok, majd valakit kiemelek a sorból, közben viszont mutatom, hogy miről szól többek között még a ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam, és már nem úgy húzatot, nyitva volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
0: Vagy milyen, van még egy másfajta húzat
2: szilvából. Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod mit, lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát, na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
0: Egyébként én is jártam már így, egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, nem csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Nagy párna húzatba.
2: Elfértél ilyen
0: magzatpózban? Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy beleférnek egy nagy
2: párna húzatba. Jó, hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicám.
0: Igen, és tesznek az ágynevű tartóba.
2: Igen, Gabika hova? Nem tudom, minden reggel nem láttam.
0: Nem tudom, de az ágynevű tartóba vinyog valami.
2: Beágyassza be.
0: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt. És néha egyébként az a legjobb, hogyha ezt szem előtt teszed, mert hát senki nem fogja megszólni.
2: Senki.
0: Ha most elkezdenék babrálni egy autót, hát fényes nappal, azt gondolják, hogy az az én autóm.
2: Igen. Igen, ez tényleg így van, hogy nem volt ez az elején rossz gondolat, ez a visító riasztó, de ma már fel se kapja senki a fejét rá, hogy most egy autónak
0: de
2: is
0: igen,
2: a riasztója.
0: De igen, és legfeljebb azért, mert annyira idegesítő, hogy azt mondod a másiknak, lobd már el, csak vidd már innen, mert rohadt hangos.
2: Meséltem neked, amikor egyszer az egyik bevásárló központban szólt a riasztóm, és hívtam az egyik ilyen riasztó szerelő ismerősömet, aki tudtam, hogy ért hozzá, és mondtam, hogy Laci, segíts, könyörgöm, mert itt állok, nem tudom elindítani az autót, mert blokkolja az indítást is, stb. Hogy mit csináljak? Mondtam, hogy milyen típusú autó, jó, baloldalt.
0: De folyamatosan vinnyogott.
2: Vinnyogott, senki oda nem jött. Mondta, hogy baloldalt, lent a kuplung pedál mellett a műanyag burkolatot, bonts le, majd hív vissza, meg vagy, mert ott van, hogy milyen riasztó. Azt sem tudtam, milyen riasztó van benne. Leszettem, mondtam, hogy valami kígyó van rajta. Mondta, hogy jó, akkor ez egy jó márkájú riasztó. Hát mondom, ennek most nagyon örülök.
0: Mondta, annyi, hogy ezt nem tudjuk kikapcsolni, meg kell várni, míg levegőt.
2: Jön a következő, hogy húz le a piros kábelt, tudod, mint a filmek. Mondtam, hogy nagyon jó, de itt csak 6 fekete van. Azt mondja, jó, nagyon, akkor ez még a drágább verzió, mert hogy pont azért, hogy aki el akarja lopni, azt se tudja, hogy melyik.
0: És jó, mert a szerelő sem tudja.
2: Igen, majd utána megkérdezte, hogy amúgy nem merült le az elem.
0: És azért vinnyog.
2: Tudod, és akkor így nyomkodtam, egyszer csak ting, kikapcsolt. Nem, hanem vettem új elemet egyébként ott a bevásárlókhoz. Kiderült, hogy ott a mellettem lévő autónak a riasztója, az ilyen ugrókódos, vagy nem tudom milyen volt, valószínűleg az blokkolta. Abban a másodpercben, hogy ő elhajtott onnan a bevásárlóközpontból, már működött az enyém is. De hát addig már a fél autót szétszettem, és senki nem jött oda megkérdezni, hogy egyébként maga mi a bánatot csinál ezzel az autóval.
0: Jó hír ez egyébként az autótól vagyok számára. Én azt mondom, hogy ez egy nagyszerű reggel.
2: Te szoktál egyébként ilyen jó ötleteket adni, de...
0: Igen, figyelj, nem pártoljuk, meg nem támogatjuk a bűnözést, de valahogy mindig ide jutunk ki.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perckor pedig olybá tűnik, hogy véget ér a keltető. Friss hírek, információk, aztán a következő 4 órában Váci Zoli magyar hangja, majd Glac Norbi lesz. Na de ugye egy névvel adós maradtam. Nyíri Gábornak gratulálunk, aki megnyerte a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt a leadott kommentjével. Igazából nem a komment miensége vagy mennyisége számított, hanem elég volt annyi, ha írtatok nekünk. Minden reggel van egy téma, mindig érdemes egyébként kivenni a részed ebből. ebből, és egy-egy jól irányzott gondolattal vinni tovább előre magát a témával való beszélgetést is. Ma az volt, hogy milyen gyakran cserélsz ágyneműt, holnap majd egy egészen más témába kapunk bele. Köszi, hogy ma is velünk múlottátok a műsoridőt és a munkaidőt. Ennyi volt tehát a keltető Dankó Lacival és Olasz Gabival. Csodás és könnyű napot, és majd jó hétvégét. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Hegedű Zsolt szerint új kommunikációs kultúrára van szükség a mentőknél. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek az uniós pénzek miatt. Súlyog Tamás szerint jogállamsértő lenne az elnök eltávolítása. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint Györfi Pál leváltása nem pusztán szóvivő váltás az országos mentőszolgálatnál. A miniszter úgy fogalmazott, Györfi hosszú éveken át nem csak a mentők ismert arca volt, hanem kommunikációs igazgatóként felelőssége volt abban is, milyen hangon beszélt az intézmény a nyilvánossághoz. Hegedű szerint a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a feladata, hogy automatikusan védje az intézményt, hanem hogy erősítse a bizalmat, a szakmaiságot és a tanulás kultúráját. A miniszter azt írta, nem egy celeb arcokra és PR mondatokra van szükség, hanem őszinte, emberséges és betegség biztonságot védő kommunikációra. Györfi Pál jelenállása szerint marad a mentőknél, a szóvivői feladatokat pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő kedre Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A cél az, hogy még az őszi ülésszak előtt tárgyalják meg és fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek több fontos jogalkotási ügyet érintenek. A napirenden szerepelne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása, pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítás, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomag is. Ruf Bálint szerint utóbbi esetében különösen fontos a döntés, mert az elfogadás csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztethetné az uniós pénzek hazahozatalát. A miniszter azzal indokolta a rendkívüli ülést, hogy a döntések őszrehalasztása késedelmet és jogalkalmazási problémákat okozhatna. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítására irányuló politikai törekvések jogállami aggályokat vetnek fel. Az államfő egy svájci lapnak adott interjújában azt mondta, a miniszterelnök korábbi lemondása felszólítása után már alkotmányjogilag sem teheti meg, hogy önként távozik hivatalából. Úgy véli, személyre szabott jogalkotással próbálnák eltávolítani, ami szerinte veszélyezteti a fékek és az ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás arról is beszélt, hogy titkos alkotmányozás zajlik és politikai megfontolások alapján alakítanák át az alkotmányos rendet. Az államfő szerint a kormányváltás nem jelentett rendszerváltást, a hatalom átadása pedig zökkenőmentesen zajlott. Magyar Péter korábban jelezte, hogy új alkotmányt szeretne széles társadalmi egyeztetéssel és az emberek bevonásával. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium érte el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június végéig kérhetik a részletfizetést, melynek elbírálása automatikus és nem kell indokolni sem.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban szeles időre kell készülni, záporokkal. Felszakadozik a későbbiekben a felhőzet, de egy-egy futó záporzivatar továbbra is előfordulhat. A nyugat-észak-nyugati szél élénk erős lesz, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Go! Köszi Beti a legfrissebbeket. 4,5 perccel 10 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on. No, meg kivételesen ma együtt repülünk át a délelőttből a délutánba. Hello mindenkinek a stúdióban innentől kezdve Glass Norbert. Jöhetnek az infok 0620 316 3000. Indulunk Felicien-nel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zenét.

Igen, és ez volt a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, gyorsan rátekintünk az orvos meteorológiára, ugyanis ma hidegfronti hatás várható. Ez fejfájás, illetve a migrén mellett a reflexidő megnyúlásával járhat, és hát ugye a cselekvési reakció is késhet, valamint van egy minimális, tartós álmosságérzetünk is. Na de hogy mi a helyzet időjárásunk szempontjából? Jelen pillanatban a térségben 17 fokot mérhetünk, és hát a reggeli esős időjárás után most már egy picit majd délutánra felszakadozik a felhőzet, és a délutáni órákban akár 24 fok körül is alakulhat a hőmérséklet. Ki hogy viseli egyébként ezt az időjárást? Ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Rúzsa Magdé, ez pedig az Érj Hozzám.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: James Hype, és ez volt tőle a nagy sikerű Ferrari az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egy picit rákanyarodunk az egészségünkre, ugyanis hát most azért egy picit lehűlt az idő, és amikor hirtelen lehűl az idő, fontos a réteges öltözködés, hogy szervezetünk könnyebben alkalmazkodjon a hőmérsékletváltozáshoz, és csökkentsük a megfázás kockázatát. Érdemes egyébként ilyenkor fokozottan figyelni a megfelelő folyadékbevitelre és a vitaminokban gazdag táplálkozásra, mert ezek támogatják az immunrendszer működését. A hideg időben pedig különösen fontos a pihenés és a rendszeres testmozgás, amelyek hozzájárulnak a szervezet ellenálló képességének megőrzéséhez. Ezek lettek volna tehát mára ebben a picit hűvösebb időben a jó tanácsaim, de hogyha te is tudsz ilyen jó tanácsokat, ne tartsd magadban, oszd meg velünk. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Az egészségpercek után pedig vissza a kedvencekhez. Itt van már Sugababes, ez pedig a Push the Button.
0: Egészségpercek a

Put a Big Gale. És ez volt tőle a Rapmadár az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most megállunk egy picit, ugyanis hamarosan 11 óra, tehát elmegyünk egy kicsit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen június 11-ére csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy Kata hamarosan érkezik hozzám a stúdióba, no meg játszom a kedvenceket is. Michael Jackson rajongók, figyelem, a következő órában itt lesz ő is, de itt

0: Az óránkat pedig perceken belül indítom majd Lady Gagával. Ez lesz a Dead Dance. Kellemes délelőttet a Sunshine FM-mel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben tárgyalják a tilos jelzésen áthaladó elalvó mozdonyvezető ügyét. Súlyosan megsérült egy munkás a Debreceni Egyetem kémiai épületében. A válogatott meccs a debreceni szállodákat is megtöltötte. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tárgyalást tart a debreceni járás bíróságának a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint 2023. novemberében elaludt szolgálat közben, és tehervonatával nekiütközött egy személyvonatnak Sáp állomásán. A vádirat szerint a Visontáról Bihar keresztesre tartó tehervonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, ezért megállás nélkül belehajtott az állomáson várakozó szerelménybe. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, közülük egy súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülést szenvedett. Az ütközésben a mozdonyvezető életveszély sérüléseket szenvedett, amelyek részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Az ügyészség gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetése és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt emelt vádat ellene. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy ember a debreceni egyetem kémiai épületében történt balesetben. Az egyetem tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódó tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zálat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. Az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt bekapcsoltak az épület füstjelzői, az érintett szinten tartózkodókat pedig az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették. A tűzoltó kiérkezése előtt magától kialakult. A szakemberek kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A sérültet a testének 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították az égési centrumba. Állapota stabil. A vizsgákat más épületekbe helyezték át, a helyreállítás a héten befejeződhet. Nem csak a szurkolókat, hanem a debreceni turizmust is megmozgatta a magyar labdarúgó válogatott érkezése. A Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen megteltek a városi szállodák, és sok vendég több napot is Debrecenben tölt. A válogatott hétfői nyilvános edzésére több mint 5000 látogattak ki a nagyerdei stadionba. Szoboszlai Dominik minden megmozdulását nagy ováció fogadta, az edzés utáni aláírás osztásnál pedig hatalmas volt az érdeklődés. A Hotel Divinus vezetője szerint a hét további részére is kedvezőek a foglalások adatai, hétvégére pedig teltházzal számolnak. A Visit Debrecen igazgatója szerint az ilyen nemzetközi sportesemények nem csak a vendég éjszakák számát növelik, hanem Debrecen hírnevét is erősítik, hiszen a város ilyenkor szélesebb közönség előtt mutathatja meg magát. Debrecen saját halottjának kiáró tisztelettel helyezték örök nyugalomra Polgár Sándort, a Tóth Árpád gimnázium örökös címzetes igazgatóját. A 99 éves korában elhunyt pedagógustól családtagjai, egykori kollégái, tanítványai és tisztelői vettek végső búcsút a debreceni köztemetőben. Polgár Sándor 34 éven át irányította a Tóth Árpád gimnáziumot, vezetése alatt az intézmény az ország egyik legismertebb középiskolájává vált. Nevéhez fűződik a tagozatos osztályrendszer bevezetése is, amely országos mintává fejlődött. Munkássága nem csak az oktatásban volt meghatározó, részt vett az első debreceni virágkarnevál szervezésében, sokat tett a város kulturális életéért és a röplabda sport fejlődéséért is. Debrecen korábban Pro Urbe díjjal ismerte el közösségépítő munkáját.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban csütörtökön kezdetben még eső záporzivatar előfordulhat, azonban a gomoly felhőképződés mellett kisüthet a nap is. Sokfelé élénk, néhol viharos lesz az északnyugati szél, hajnalban 10-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Betty a legfrissebbeket. 4 perccel 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a délelőtt utolsó órája, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a folytatásban is telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Az óránkat indítom Lady Gaga-val. Itt van a Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello!
2: Sunshine FM, csak jó zene!
0: Csak jó zene! Nekünk ez szerelem!
2: Ez a Sunshine!

0: Jonas Blue és GP Cooper. Ez volt tőlük a Perfect Strangers az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor Kata ugye megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen június 11-ére csütörtökre is jósoltak nekünk a csillagok. Úgyhogy én most átadom neki a terepet. Jön az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Akkor eddig elhanyagolt otthoni teendőit végezzel, szálljon időt kapcsolatai ápolására is. A bika alig bír nyugton maradni, szíve szerint munka után túrázni, kirándulni indulna, pedig most sokkal többet érne, ha egy kicsit visszavonulna és pihenne, mondjuk egy jó könyv társaságában. Az ikrek bölcsen úgy dönt, hogy inkább nem ad ki egy csomó pénzt valamire. Érdemes több üzletben körülnéznie és összehasonlítania az árakat. Lehet, hogy végül egész elfogadható áron kapja meg azt, amire vágyik. A rák ma olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik munkájában nagyon hasznosak lesznek. Legyen velük nyitott és őszinte, ez egy hosszú munkakapcsolat lehet. Az oroszlán keresse azoknak az embereknek a társaságát, akiknek azonos az értékrendje az önével. Velük tud a legjobban együtt dolgozni. A szűz túlságosan szigorú önmagával, senkitől nem vár el annyit, mint saját magától, és ha ezt nem sikerül teljesíteni, akkor jön az önostorozás. Pedig nagyszerűen helytáll a munkahelyén, és ezt főnökei is értékelik. A mérlegnek ma nagyon nagy igénye van arra, hogy a szerettei vegyék körbe, mondja hát le az estére megbeszélt baráti találkozót is, legyen a családjával. A Skorpió tervezze el a napját. Hogyha megvan a tennivaló listája, akkor sok mindent elintézhet, de ha kaotikusan mindenbe belekap egy kicsit, nem jut egyről a kettőre. A nyilas figyelmét párkapcsolata, házassága foglalja le. Szeretné kedvesét boldoggá tenni, hát lepje meg egy kis ajándékkal. A bakma ismét elámulhat azon, hogy a fiatalabb generáció mennyire másként gondolkodik a világról, és hogy ez mennyire nem rossz. Próbálja a saját munkáját is az ő szemüvegükön keresztül nézni. A vízöntő úgy érzi, most nagyon nehezen viseli a stresszt, pedig ez most nem elkerülhető, de amint pontot tesz ennek a projektnek a végére, kisimulnak majd homlokán a ráncok. A halak figyeljen az emberek mondandójára, hallgassa meg ismerőseit is, ne csak önmagáról beszéljen, beszélgető partnere hogy léte felől pedig őszintén érdeklődjön.

Hossz, és ez volt tőle a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, és hát Madonna rajongók, figyelem, ugyanis bemutatta új 14 perces rövidfilmjét, amely a július 3-án érkező Confessions 2 vizuális kísérője, amelyet sokan a 2005-ös Confessions on the Floor folytatásának tekintenek. A filmben több sztár is feltűnik, köztük egyébként Sabrina Carpenter vagy Kate Moss. A történetben egyébként Madonnát női robotok üldözik, majd az események egy erdőn és egy éjszakai klubon át egy látványos, közös táncparti jelenetbe csúcsosodnak ki. Tehát, hölgyek, urak, Madonna rajongók, megérkezett az új 14 perces rövid film. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. És hát kivel is mennénk akkor tovább a folytatásban? Itt van Madonna és a 2009-es nagyslágere, ez a Celebration.

0: Jó, ez volt tőlük a Give Me Everything az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most egy picit megint megállunk, ugyanis elmegyünk hírösszefoglalózni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az természetesen jöhet a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, délután pedig startolunk majd Szigalával, ez lesz tőle a vadonatúj, a Riptide.
1: Műsorajánló. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszere. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a 3 napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben tárgyalják a tilos jelzésen áthaladó elalvó mozdonyvezető ügyét. Súlyosan megsérült egy munkás a Debreceni Egyetem kémiai épületében. A válogatott meccs a debreceni szállodákat is megköszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. Június 11-e csütörtök van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Városunkban még több helyen eshet, helyenként napközben is előfordulhat kisebb eső, futó zápor, éppen ezért vizesek, csúszósak az utak. Az északi északnyugati szelet élénk erős, helyenként viharos lökések kísérhetik, emiatt jelentősen romolhat a járművek menet stabilitása. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Tárgyalást tart a debreceni járás bíróság annak a mozdonyvezetőnek az ügyében, aki a vád szerint 2023. novemberében elaludt szolgálat közben, és tehervonatával nekiütközött egy személyvonatnak Sáp állomásán. A vádirat szerint a Visontáról Bihar keresztesre tartó tehervonat vezetője nem vette észre a tilos jelzést, ezért megállás nélkül belehajtott az állomáson várakozó szerelménybe. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, közülük egy súlyos, egy másik pedig könnyebb sérülést szenvedett. Az ütközésben a mozdonyvezető életveszély sérüléseket szenvedett, amelyek részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Az ügyészség gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetése és közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása miatt emelt vádat ellene. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy ember a debreceni egyetem kémiai épületében történt balesetben. Az egyetem tájékoztatása szerint a felújításhoz kapcsolódó tervezett áramszünettel járó munkát végeztek a kivitelező szakemberei, amikor elektromos zárlat miatt robbanásszerű ívkisülés történt. Az elektromos szekrényben a kábelek elégtek, a füst miatt bekapcsoltak az épület füstjelzői, az érintett szinten tartózkodókat pedig az egyetemi biztonsági szolgálat segítségével kimenekítették. A tűzoltó kiérkezése előtt magától kialakult. A szakemberek kiszellőztették és átvizsgálták az épületet. A sérültet a testének 40%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérülésekkel szállították az égési centrumba. Állapota stabil. A vizsgákat más épületekbe helyezték át, a helyreállítás a héten befejeződhet. Nem csak a szurkolókat, hanem a debreceni turizmust is megmozgatta a magyar labdarúgó válogatott érkezése. A Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen megteltek a városi szállodák, és sok vendég több napot is Debrecenben tölt. A válogatott hétfői nyilvános edzésére több mint 5000-en látogattak ki a nagyerdei stadionba. Szoboszlai Dominik minden megmozdulását nagy ováció fogadta, az edzés utáni aláírás osztásnál pedig hatalmas volt az érdeklődés. A Hotel Divinus vezetője szerint a hét további részére is kedvezőek a foglalások adatai, hétvégére pedig teltházzal számolnak. A Visit Debrecen igazgatója szerint az ilyen nemzetközi sportesemények nem csak a vendég éjszakák számát növelik, hanem Debrecen hírnevét is erősítik, hiszen a város ilyenkor szélesebb közönség előtt mutathatja meg magát. Debrecen saját halottjának kiáró tisztelettel helyezték örök nyugalomra Polgár Sándort, a Tóth Árpád gimnázium örökös címzetes igazgatóját. A 99 éves korában elhunyt pedagógustól családtagjai, egykori kollégái, tanítványai és tisztelői vettek végső búcsút a debreceni köztemetőben. Polgár Sándor 34 éven át irányította a Tóth Árpád gimnáziumot, vezetése alatt az intézmény az ország egyik legismertebb középiskolájává vált. Nevéhez fűződik a tagozatos osztályrendszer bevezetése is, amely országos mintává fejlődött. Munkássága nem csak az oktatásban volt meghatározó, részt vett az első debreceni virágkarnevál szervezésében, sokat tett a város kulturális életéért és a röplabda sport fejlődéséért is. Debrecen korábban Pro Urbe díjjal ismerte el közösségépítő munkáját. A debreceni törvényszék hivatali vesztegetés miatt bűnösnek mondott ki egy 49 éves ügyvédet, aki a vád szerint pénzért próbált önálló bírósági végrehajtói kinevezést szerezni. Az ügyben három vádlott ellen emeltek vádat befolyással, üzérkedés és hivatali vesztegetés miatt. A vádirat szerint az ügyvéd 2019-ben valamennyi meghirdetett végrehajtói állásra pályázott, majd egy közvetítőn keresztül azt az ígéretet kapta, hogy 30 millió forintért elintézik számára a sikeres kinevezést. Ennek részeként 5 millió forint előleget ki is fizetett. A férfit végül egy olyan végrehajtói helyre nevezték ki, amelyet nem kívánt betölteni, ezért a hivatalt nem vette át. Később egy másik kinevezést is megpróbált megszerezni, de pályázata sikertelen lett. A bíróság a vádlottat 1 év 6 hónap, 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügy többi vádlottjának eljárása ősszel folytatódik. A kis és középvállalkozások támogatási lehetőségeiről, a nagy beruházások hatásairól és Debrecen gazdasági fejlődéséről is szó esett a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A szakértők elmondták, a kormány a következő időszakban 1,5 milliárd euró uniós forrást fordítana a hazai KKV-k versenyképességének erősítésére, visszanemtérítendő támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel. A rendezvényen kiemelt téma volt az ingatlan piac, az autóipar és a nemzetközi beruházások szerepe is. Paplászló polgármester hangsúlyozta, a Debrecen gazdasága jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években, ugyanakkor fontos cél, hogy a város hosszú távon is megőrizze gazdasági sokszínűségét és ne váljon egyetlen iparágtól függővé. A résztvevők szerint a versenyképesség fenntartásának kulcsa a technológiai fejlesztések és az innováció további ösztönzése lehet. 2 díjat is nyert a Nemzetközi Építészeti Versenyen a Debrecenben a Nagyerdőben tervezett kiállító épület. A megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díjat is megkapta, míg a megépülés a váró intézmények között közönségdíjas lett. A 23.000 négyzetméteres komplexumot az egykori stadion helyére tervezték. Jelentős részben belső kerttel és őshonos növényekkel borított zöld tetővel. A zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta, az épület eredet a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóhelyeként szolgálhatna, de később más tudományos, innovációs és edukációs tartalmak bemutatására is alkalmas lehet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A DVSC 3 évre szerződtette az izraeli, de magyar állampolgársággal is rendelkező Rotem Kellert. A 23 éves balhátvédként és középső védőként is bevethető játékos az izraeli első osztályú Maccabi Netanya együtteséből érkezik Debrecenbe. Az előző idényben 26 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt és 3 gólpasszt is jegyezhet. 2022-ben megfordult a Diósgyőr csapatánál is, tehát játszott már Magyarországon. Összességében pedig 130 mérkőzésen szerepelt az izraeli első osztályban, fiatalkora ellenére tehát megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. 5-1-re győzött Budapesten a TF elleni bajnok lett a Deac női futszál csapata, a debreceniek 3-1-re nyerték a sorozatot. A Deac már 5-5-ször végzett az élen az NB1-ben, a lefújás után az aranyérmeket és a trófeért

0: produkáltak a gyerekek, összegzett mester Norbert, az U10-es csapat edzője. Az együttes végül a 9. lett. Az U8-as együttes csoportjában a 2. helyen zárt, majd az elődöntőben a DVSC-től kikapott, de utolsó mérkőzésén legyőzte a Párcium Akadémiát. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: A hétvégén városunkban napos gomoly felhős idő körvonalazódik, és szóltan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. A maximumok 22-28 fok között alakulnak.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Calvin Harris, és ez volt tőle a Blessings az előző percben itt a 93.5-ön. Kellemes délután kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, elérkeztünk ismételten a katasztrófa védelem perceihez, a vonalban pedig itt van már velem Pap Kunkli Nóra, a Hajdubihar Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt az elmúlt 24 órában?
1: Szia Nordi, köszöntöm a hallgatókat. Először egy esti esettel kezdeném, visszafele fogom mondani a káreseteket. Hát a legsúlyosabb és szénmonoxid érzékelő adott le jelzéseket tegnap este egy debreceni lakásban, a Faragtár utcában. A hivatásos tűzoltók méréseket végeztek, és ezek a mérések igazolták a mérgező gáz jelenlétét a lakásban. A lakás fürdőszobájában egy nyílt égésterű gázkazán működött, ez okozott problémát. A tűzoltók átszellőztették a lakást, a gázszolgáltató szakemberei pedig idéglenesen kizárták a rendszerből a kazánt. Szerencsére senki sem sérült meg. Volt két szabadtéri tűz a Vármegyében, tegnap Kocsaj közelébe riasztották a létavértesi önkormányzati tűzoltókat, ott 500 négyzetméteren égett a gaz. Utána pedig a Kabai önkéntes egységre volt szükség, Kaba közelében volt szabadtéri tűz, fél hektáros területen lángolt az avar, kézi szerszámokkal, illetve vízsugárral oltották a tüzet a tűzoltók, és végül favágásra riasztották a debreceni tűzoltókat. Ez a Kismarja utcába történt, több faág, fűzfaág vezetékre szakadt, ezt kellett a tűzoltóknak levágniuk.
0: Köszönjük szépen, Nóra, eseménymentes napot kívánunk nektek!
1: Köszönöm!

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 93.5 Sunshine FM Debrecen. 3.4 előtt rá is kanyarodunk a közlekedési információkra. A vonalban pedig itt van már Horváth László közlekedési szakértőnk. Szia Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat. El tudnám mondani, hogy a reggel túléltük, mert nagyon-nagyon sok ráfutásos baleset volt a eső hatására, a költési távolság helytelen megválasztása miatt, de most már normalizálódott a helyzet. Vannak olyan nehezen járható útszakaszok, mint a 33-as számú főútvonal bevezető szakasza, ahol ugye megint csak elvesztek egy-egy forgalmi sávot a építési munkálatok miatt. Ugyanezt elmondhatnám a Faragtár útról. A Faragtár úton szintén még visszavettek egy-egy sávot, tehát ezeken a helyeken nagyon-nagyon óvatosan közlekedjünk, nem megszokásból vezessünk, mert ugye már a múlt héten visszakaptuk, és emiatt már lehetett két sávot használni. Hát a város többi területén most nyugalmi helyzetben autózunk. A Pocsolyákra hívnám már még fel a figyelmet, hogyha gyalogátkelőhelynél vagy útes szélén lévő Pocsolyákba úgy menjünk be, hogy ne fürdessük meg a gyalogosokat, ez lenne az óvajunk.
2: Köszi Laci, én pedig továbbra is felhívnám a hallgatók figyelmét, hogy az Erzsébet utcán félpályás útlezárás van továbbra is érvényben. Balesetmentes közlekedést!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: legfrissebb. És ez volt tőle az M. Joaquin, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és a drága szenseinosok, hamarosan egy óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, jöhetnek az infók is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. A következő óránkat pedig indítom majd Kamráddal. Ez lesz a Be Mine.
1: Műsorajánló. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatók a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
2: Csak jó zene!
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
1: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
5: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
2: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Pénzért akart végrehajtói kinevezést szerezni. Debrecen gazdasági jövőjéről tanácskoztak a Portfólió Fórumán. Nemzetközi díjakat nyert a Nagyerdőbe tervezett kiállítóépület. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: A debreceni törvényszék hivatali vesztegetés miatt bűnösnek mondott ki egy 49 éves ügyvédet, aki a vád szerint pénzért próbált önálló bírósági végrehajtói kinevezést szerezni. Az ügyben három vádlott ellen emeltek vádat befolyással, üzérkedés és hivatali vesztegetés miatt. A vádirat szerint az ügyvéd 2019-ben valamennyi meghirdetett végrehajtói állásra pályázott, majd egy közvetítőn keresztül azt az ígéretet kapta, hogy 30 millió forintért elintézik számára a sikeres kinevezést. Ennek részeként 5 millió forint előleget ki is fizetett. A férfit végül egy olyan végrehajtói helyre nevezték ki, amelyet nem kívánt betölteni, ezért a hivatalt nem vette át. Később egy másik kinevezést is megpróbált megszerezni, de pályázata sikertelen lett. A bíróság a vádlottat 1 év 6 hónap, 2,5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős, az ügy többi vádlottjának eljárása ősszel folytatódik. A kis és középvállalkozások támogatási lehetőségeiről, a nagy beruházások hatásairól és Debrecen gazdasági fejlődéséről is szó esett a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A szakértők elmondták, a kormány a következő időszakban 1,5 milliárd euró uniós forrást fordítana a hazai KKV-k versenyképességének erősítésére, visszanemtérítendő támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel. A rendezvényen kiemelt téma volt az ingatlan piac, az autóipar és a nemzetközi beruházások szerepe is. Paplár szópolgármester hangsúlyozta, a Debrecen gazdasága jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Ugyanakkor fontos cél, hogy a város hosszú távon is megőrizze gazdasági sokszínűségét, és ne váljon egyetlen iparágtól függővé. A résztvevők szerint a versenyképesség fenntartásának kulcsa a technológiai fejlesztések és az innováció további ösztönzése lehet. Két díjat is nyert a Nemzetközi Építészeti Versenyen a Debrecenben Nagy Erdőbe tervezett kiállítóépület. A megvalósításra váró tájképi épület kategóriában a szakmai zsűri első díjat is megkapta, míg a megépülésre váró intézmények között közönségdíjas lett. A 23 ezer négyzetméteres komplexumot az egykori stadion helyére tervezték. Jelentős részben belső kerttel és őshonos növényekkel borított zöld tetővel. A zsűri a természet és az épített környezet egyensúlyát díjazta, az épület eredeti a Magyar Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóhelyeként szolgálhatna, de később más tudományos, innovációs és edukációs tartalmak bemutatására is alkalmas lehet. A DVC 4 évre szerződtette Macsó Mátét, aki Diósgyőrből érkezik Debrecenbe. A 20 éves középpályás Miskolcon született, Tiszalúcon kezdett futballozni, majd 8 éves korától a DVTK-ban fejlődött. Tavasszal mutatkozott be az NB1-ben, ráadásul gólpasszal debütált a Ferencváros ellen a Grupa Arénában. Az előző idényben összesen 5 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, a diósgyőri szurkolók pedig áprilisban őt választották a hónap legjobbjának. A debreceni klub szerint az ambíciózus játékos most a Lokiban teheti meg pályafutások következő fontos lépését. Macsó Máté hosszú távú szerződése azt jelzi, hogy a DVSC komolyan számol vele a jövő csapatában.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: A hétvégén városunkban napos gomoly felhős idő körvonalazódik, és szóltan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. A maximumok 22-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1. Egy óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, míg 56 percen keresztül együtt rádiózunk, úgyhogy jöhetnek az infók 0620 316 3000. Az órákat indítom Kamráddal. Itt van tőle a Be Mine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
7: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez

0: Imál Angel, és ez volt tőle az I am moving to the sun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, most egy picit megállunk, ugyanis visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a keltetőben Dankó Lacinál és Olasz Gabinál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam, és már nem úgy húzatot,
3: hogy
2: itt volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést, de
3: hogy valami, milyen, van még egy másfajta húzat
2: szilából. Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod mit, lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát, na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
3: Egyébként én is jártam már így, egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, ám csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Hát a nagy párna húzatba.
2: Elfértél ilyen magzatpózban?
3: Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy beleférnek
2: jó,
3: egy
2: nagy párna húzatba. Jó, hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicám.
3: Igen, és tesznek az ágynevű tartóba.
2: Igen, Gabika hova? Nem tudom, minden reggel nem láttam.
3: Nem tudom, de az ágynevű tartóba vinnyog valami.
2: Beágyassza be.
3: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mix.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Hiányzik egy kis pezsgés az életedből, és a borban keresed az igazságot. Június 13-án a Váci Mihály Kulturális Központban a Monarchia Operett sztárjai garantáltan meghozzák a kedved a Jó Kedve Bőséggel című gálaműsorral. Kálmán Imre és Strauss legnagyobb fülbemászó slágerei csendülnek fel egy látványos, vidám estén, amit kár lenne otthonról nézni. Készen állsz egy igazi időutazásra és egy hatalmas kincskeresésre? Június 14-én és 28-án reggel 7 órától újra megelevenedik a múlt a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol érkezik a debreceni régiségvásár. A standokon régi porcelánok, recsegős bakelitlemezek, antikórák és vintage lakberendezési ritkaságok sorakoznak. Gyere ki a Nagyerdőre egy jó kis vasárnapi alkudozásra, mert itt biztosan nem jössz szembe a tömegáruval. És ki tudja, milyen rejtett kincs akad a kezedbe.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

Mr. Probst, és ez volt tőle a Waves az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a Juice utolsó perceihez, hiszen hamarosan 2 óra, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek, valamint egy picit reklámozunk, viszont 2 óra után is érdemes a Sunshine FM-mel tartani, hiszen érkezik a délután koronázatlan királya, méghozzá Kondor Roli, úgyhogy vele fogjátok eltölteni az elkövetkezendő 6 órát. Én majd legközelebb holnap este 8 órakor várok mindenkit. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!

0: a múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vád emelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. A Fidesz-KDNP határozatban utasítatná el az uniós migrációs paktumot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. A Fidesz és a KDNP azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés határozatában utasítsa el az Európai Unió új migrációs paktumát, amely június 12-én lép hatályba. A volt kormánypártok szerint a szabályozás túllép az uniós hatáskörökön, sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és biztonsági, társadalmi, valamint gazdasági kockázatokat jelent. A képviselők felszólítanák a Tisza kormányt, hogy ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktumhoz, és minden jogi, valamint politikai eszközzel álljon ellen annak alkalmazásának. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor a parlamentben arról beszélt, hogy titkos kormányhatározatok bizonyítják. Az Orbán kormány korábban Vitnyéden menekült tábort tervezett, hogy megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapatzászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasról ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben a hétvégén szintén napos, gomoly felhős idő körvonalazódik, esőtlen alakulhat ki kisebb eső, zápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk akár erős lökések is előfordulhatnak. A maximumok 22-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Köszönjük szépen, vettének a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 2:04 útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan az Orosi úton mérnek, Újfehértónál működik a Trafibox, és Debrecenben is várják a szágoldozókat a Balmazújvárosi úton. Kezdünk elsőként az Empire of the Sun-nal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sziasztok, én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Tarány Tamás és Antónió párosan, ez volt a Nem hagyom a Sunshine FM-en. Csütörtökön is sikernaptározzunk, mert ma start napunk van, ami jó alkalom lehet arra, hogy lendületet vegyünk. Nem kell rögtön nagy dolgokra gondolni, elég lehet egy kisebb lépés is, amit már régóta halogatunk. A nap energiája inkább az elindulást támogatja, nem feltétlenül azt, hogy azonnal mindent be is fejezzünk. Közben az érzékenység még ott lehet bennünk, ezért érdemes figyelni arra, hogy hogyan reagálunk másokra. Ha sok a feladat, ne akarjunk mindent egyszerre megoldani. Inkább válasszuk ki, mi az, amivel ma tényleg érdemes kezdenünk valamit. Egy apró döntés most akár jó irányba is mozdíthat bennünket. A lényeg, hogy a kapkodás helyett tudatosan induljunk neki a mai napunknak. Ezek így a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. A kiváló zenéket ma is én válogatom egészen este 8-ig. Taylor Swift jön a délutánunk.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházen a Kótai úton ugye körforgalom épül, emiatt nagy torlódásra kell készülni. Itt a kora délutáni órákban is legyünk megfontoltak és rengeteg türelem tablettát kívánok. Laci jelzését megköszönöm, aki nem még megírta nekünk, hogy Újfehértónál továbbra is működik a Trafibox. Debrecenben pedig a 354-esen az északi elkerülő útján közel az M35-ös autópályához csomópontot épít. Emiatt az 1-es, valamint a 3-as kilométer között mindkét oldalon lezártak a külső sávot, emiatt érdemes majd megfontoltsággal közlekedni. Ha egyéb infó van, akkor várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

A Szolvév és a Szakács Gergő párossal, ez volt a minden tévedésem a délutánunkban, nálunk csak jó zene szól, és mindjárt 3 óra átadom a telepet Vettinek, érkeznek már is a legfontosabb hírek. Viszont nagyon fontos, drága hallgatók, hogy jövő héten hétfőn egy vadonatúj játék indul majd, amivel kapcsolatban már pár infót csöpögtettünk a Facebookon, de minden tényleg hamarosan kiderül majd, hogy mi a nyeremény is, hogy mit kell tenni. Egy tuti, hogy bummolni fogunk szinte minden hétköznap, így szerintem egy nagyon izgalmas kis játék veszi majd kezdetét a jövő hét folyamán. De egyelőre ennyi, mindent majd a maga idejében. Mindjárt játék jön, a kódjáték, hazavihető majd ma is az Ossis Burger Sunshine menüje, az óránkat pedig Rüggárdal zárjuk, jön a Years and Years-el közös Hallucination, itt a csütörtök délutánunkban. Jó munkát, jó utat kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom IT dolgozói. Augusztusban ismét hajdúböszörményre figyelhet az agrárvilág. Külső szolgáltató berendezések meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. Dolgozói a magasabb béremelésért. A szerdai akciót az infokommunikációs szakszervezet szervezte Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Szegeden. Összesen csak nem 80 munkavállaló vett részt rajta még a munkakezdés előtt. A szakszervezet szerint a német tulajdonos által ajánlott béremelés elmarad attól a 6-7%-os mértéktől, amelyet a dolgozók kérnek. Az érintett munkavállalók száma mintegy 2300. A demonstrációról a munkáltató tudott, az akciókat pedig a rendőrségen is bejelentették. A szakszervezet jelezte, ha a tulajdonos nem változtat ajánlatán, előbb 2 órás figyelmeztető sztrájk, majd akár egész napos munkabeszüntetés is következhet. Augusztus 7 és 9 között rendezik meg Hajdúböszönményben a Hajdúsági Expót, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Versenyt és a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságot. A szervezők szerint a rendezvény 26 éves hagyományt ápol és célja, hogy a Hajdúság mezőgazdasági történelmi és gazdasági értékeit is bemutassa. Magyarország egyetlen traktorhúzó verseny pályáján hazai és nemzetközi futamokat is tartanak, az idei versenyre mintegy 19 külföldi indulót várnak. A program része lesz a Traktor Karnevál mezőgazdasági gépkiállítás, családi programok és véradás is. A szakmai napon kelet-magyarországi agrárfórumot rendeznek, ahol a tejágazat, a sertés és baromfi tenyésztés, valamint a növénytermesztés aktuális kérdéseiről tanácskoznak. Külső szolgáltató berendezésének meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Az MTV a közlése szerint a pályára esett 2D Cable Cam rendszer nem a közmédia tulajdonában vagy üzemeltetésében volt, azt a Reap Hungary Kft. Biztosította. A szolgáltató tájékoztatása alapján a kamera mozgató rendszer egyik motorja az első fél időben kigyulladt, a tűz pedig megrongálta a tartó szerkezetet és a biztonsági kötérzetet. Emiatt a teljes rendszer a kamerával együtt lezuhant az oldalvonal közelébe. A berendezés mintegy 20 méteres magasságból esett le, alig 1 méterre az operatőrtől. Személy sérülés nem történt, az eset kivizsgálása folyamatban van. Játékos feladatokkal és látványos bemutatókkal hívták fel a középiskolások figyelmét a szenvedélybetegségek veszélyeire Debrecenben. A szenvedélyes juniális programsorozat részeként prevenciós vetélkedőt rendeznek, ahol a fiatalokat 11 állomáson ügyességi, logikai és csapatmunkára épülő feladatok várják. Az egyik helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei speciális szemüveggel mutatták be, hogyan torzul az érzékelés alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A programon önsegítő csoportok is részt vettek, a vetélkedőn pedig 11 csapat indult Debrecenből és a vármegye más településeiről. Újabb részletet közöltek a Debreceni Gurmé Fesztivál szervezői a június 12 és 14-e között rendezendő jubileumi eseményről. A tavalyi évhez hasonlóan idén is ingyenesen látogathatják a fesztivált a 12 év alatti gyermekek, valamint a nyugdíjasok, akik érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehetik igénybe a kedvezményt. A 10. Debreceni Gurmé Fesztivál a világ ízei tematikával várja a látogatókat a Nagyerdőn, ahol 3 napon át 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén városunkban napos gomoly felhős idő körvonalazódik, és szóltan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad élénk, akár erős lökések is előfordulhatnak. A maximumok 22-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: További kellemes délutánt mindenkinek a Sunshine FM-mel, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3:04, sokan még dolgozunk, sokan már úton vagyunk, kitartást mindenhez, mindjárt játszunk is, valamint jönnek a horoszkópok Kata jó voltából. Kezdünk elsőként Loj sikerével, jön a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Alex Warren megmutatta egy boldogabb arcát, ez volt a Fever Dream itt a csütörtök délutánunkban. Kellemes napot mindenkinek, jó munkát, jó utat, és szerintem a következő percekben érdemes egy kis játékot belevinnünk a hátralévő munkaidőben. Az Oszis Burger Sunshine menüjét szeretném ma is valakinek oda ajándékozni, akinek a telefonszámában megtalálható az egyes, mert ez a mai nyerőkód, ha valahol ott lapul, akkor ne habozz, ne gondolkozz, hanem küldd el most SMS Viber számunkra a kódjáték szót, óra végén pedig sorsolunk majd, sok sikert kívánok. J-Lo érkezik David Guettával, Save Me Tonight, és mindjárt majd Kata is érkezik a horoszkópokkal.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sunshine FM Asztrológia.
2: Olivia Rodrigo után pedig érkezik hozzánk Kiskata, jönnek így csütörtökön is a horoszkópok. Szia!
3: Szia, Roli! Akkor s eddig elhanyagolt otthoni teendőit végezz el, szálljon időt kapcsolatai ápolására is. A bika alig bír nyugton maradni, szíve szerint munka után túrázni, kirándulni indulna, pedig most sokkal többet érne, ha egy kicsit visszavonulna és pihenne, mondjuk egy jó könyv társaságában. Az ikrek bölcsen úgy dönt, hogy inkább nem ad ki egy csomó pénzt valamire. Érdemes több üzletben körülnéznie és összehasonlítania az árakat. Lehet, hogy végül egész elfogadható áron kapja meg azt, amire vágyik. A rák ma olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik munkájában nagyon hasznosak lesznek. Legyen velük nyitott és őszinte, ez egy hosszú munkakapcsolat lehet. Az oroszlán keresse azoknak az embereknek a társaságát, akiknek azonos az értékrendje az önével. Velük tud a legjobban együtt dolgozni. A szűz túlságosan szigorú önmagával, senkitől nem vár el annyit, mint saját magától, és ha ezt nem sikerül teljesíteni, akkor jön az önostorozás, pedig nagyszerűen helytáll a munkahelyén, és ezt főnökei is értékelik. A mérlegnek ma nagyon nagy igénye van arra, hogy a szerettei vegyék körbe, mondja hát le az estére megbeszélt baráti találkozót is, legyen a családjával. A Skorpió tervezze el a napját, hogyha megvan a tennivaló listája, akkor sok mindent elintézhet, de ha kaotikusan mindenbe belekap egy kicsit, nem jut egyről a kettőre. A nyilas figyelmét párkapcsolata, házassága foglalja le, szeretné kedvesét boldoggá tenni, hát lepje meg egy kis ajándékkal. A bakma ismét elámulhat azon, hogy a fiatalabb generáció mennyire másként gondolkodik a világról, és hogy ez mennyire nem rossz. Próbálja a saját munkáját is az ő szemüvegükön keresztül nézni. A vízentő úgy érzi, most nagyon nehezen viseli a stresszt, pedig ez most nem elkerülhető, de amint pontot tesz ennek a projektnek a végére, kisimulnak majd homlokán a ráncok. A halak figyeljen az emberek mondandójára, hallgassa meg ismerőseit is, ne csak önmagáról beszéljen, beszélgető partnere hogy léte felől pedig őszintén érdeklődjön.
2: Nagyon köszönjük, és ne feledjétek, a mai nyerőszám az 1-es, aki még nem jelentkezett, az mindenképp tegye meg, 0620 316 3000.
1: Sunshine FM Osztról.

0: Kelly Clarkson és a Catch My Breath a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 16 óra mindjárt így jön Betty a legfrissebb hírekkel. Viszont a mai kódjátékunkra is pontot teszünk, ugye az 1-es volt a nyerőszám, és már is megcsörgetjük a nyertesünket.
1: Igen, tessék.
0: Szia, Kondor Roland, Sunshine FM.
1: Ja.
0: Szia István, merre csíptünk el, merre vagy éppen?
1: Én most végeztem a munkahelyen, úgyhogy úton vagyok a családomhoz.
0: Na, mivel foglalkozol, mit dolgozol?
1: Egy állami cégnél vagyok.
0: Ó, hát akkor 4-ig tart a munka, ugye?
1: Ma fél négyig
0: tartott,
1: igen.
0: És hogyha minden igaz, akkor játszottál velünk a kódjátékban.
1: Így van, igen.
0: Van
1: igen.
0: Egy jó hírem, te vagy a nyertesünk, gratulálok.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Az Oasis Burger Sunshine menüje ma a tiéd, így az adatokat mindjárt leadom a kolléganőnek, és akkor keresni fognak meg az utalvány miatt.
1: Szuper, nagyon boldog vagyok. Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, vigyázz magadra, szép délutánt kívánok.
1: Nektek is szép napot, még egyszer köszi.
0: Köszönöm, szia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: 93.5 a Sunshine FM Debrecen. Friss útinfók jönnek Bordás Bélától. Szervusz!
3: Szervusz, jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Délutáni csúcsforgalom a város területén. Le vannak terhelve az utak, elsősorban a 4-es főútvonal a Kassai út bevezető szakasza, az Árpád térnél megoszlik, és a Csapó utcán is sűrű a forgalom pillanatnyilag. A repülőtér közelében is nagy forgalom, illetve a bevásárló központok közvetlen közelében a 33-as főútvonal jelentősen le van terhelve, illetve nagy figyelemmel legyenek bármerre is autóznak lakott etten kívül, és több helyen a Magyar Közút mérnöksége helyreállításokat végzett ma a Vármegye területén. Hortobágy 33-as főútvonal, Hortobágy belterületén is több helyen van sebességkorlátozás, és a sebességkorlátozásokra nagy figyelemmel legyenek a motorosok is. Köszönjük a figyelmüket!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Ítéletet hirdethetnek Debrecenben a Sápi vonat baleset ügyében. Hosszú hetekre változik a villamos közlekedés Debrecenben. Elindult a tömeggyártás az EcoPro debreceni katódanyaggyárában. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Csütörtökön folytatódik a debreceni járásbíróságon a Sápi vonat baleset ügye, amelyben egy mozdonyvezetőt gondatlan vasúti közlekedés veszélyeztetésével és közérdekű üzem működésének gondtalan megzavarásával vádolnak. A vádirat szerint a férfi 2023. novemberében egy Visontáról Biharkeresztesre tartó dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból álló tehervonatot vezetett, amikor hajnalban Sáv felé haladva elaludt. Emiatt nem vette észre a tilos jelzést, és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó személyvonatnak. A személyvonaton 5 utas tartózkodott, egyikük súlyos, a jegyvizsgáló könnyebb sérülést szenvedett. A mozdonyvezető életveszélyes sérülései részben maradandó egészségkárosodással gyógyultak. A baleset miatt hosszú időre leállt a vasúti forgalom az érintett szakaszon. Június 15 és július 20-a között több ütemben végez pályafelújítást a DKV Debrecenben, ezért jelentős változásokra kell készülni a villamos közlekedésben. A társaság a Kossuth téren és a Péterfia utcán összesen 228 vágány folyó méteren cseréli a síneket, emellett a Bentéren és a Simonyi úton vágány szabályozási munkákat is végeznek. Az első ütemben főként este és éjszaka dolgoznak, ekkor napközben még zavartalanul járnak a villamosok. Június 22 és július 7-e között viszont az 1-es és 2-es villamosok a nagyállomás és a Kálvin tér között nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok járnak. Július 8 és 12-e között az 1-es villamos teljes vonalán szünetel a forgalom. Az autósoknak sebességkorlátozásokra és útszűkületekre is számítaniuk kell. Megkezdte a tömeggyártást a debreceni katód anyaggyárában a dél-koreai EcoPro csoport. Az EcoPro BM Hungary ZRT május 18-án indította el a termelést, a napokban pedig az első késztermék szállítmány is elhagyta az üzemet. A vállalat első európai gyártó bázisa fontos szerepet tölthet be az elektromos járműipar ellátási láncában. A 44 hektáros debreceni komplexumban 3 technológiai egység működik. Az EcoPro BM katód anyagokat gyárt, az EcoPro Innovation lítiumot dolgoz fel, és az EcoPro EP pedig ipari oxigént és nitrogént állít elő. Az éves kapacitás jelenleg 54 ezer tonna, ami a cég szerint mintegy 600 ezer elektromos jármű akkumulátorához elegendő. Az EcoPro hangsúlyozza, hogy zárt rendszereket, korszerű szűrőket és víz visszaforgatási megoldásokat alkalmaz, hosszú távon pedig helyi munkaerőre építene. Egyre több minimál invazív szívműtétet végeznek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján. Az eljárások lényege, hogy a beavatkozások kisebb néhány centiméteres metszéssel járnak, így mérsékeltebb a fájdalom, kisebb a vérveszteség és gyorsabb lehet a felépülés. A klinikán főként szívbillentyűket és mellkasi nagyereket érintő műtéteknél alkalmazzák ezeket a technikákat. Több beavatkozást már a mellkas jobb oldalán a bordák között ejtett 4-5 cm-es metszésből végeznek, speciális kamerák segítségével. Ennek előnye, hogy nincs szükség a szegcsont teljes átvágására. A betegek hamarabb visszanyerhetik fizikai aktivitásukat, és ritkábbak a sebgyógyulási problémák. A klinikai tervek szerint még idén bővülhet a kis metszésből végezhető szívműtétek köre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Pél Pénteken városunkban az északnyugati szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A friss 6-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: Köszi Betty a legfrissebbeket, hello mindenkinek! 4 múlt 4 perccel pörög tovább a Sunshine délután, az időjárásunk pedig teljes mértékben felbojdult, reggel szakadó eső, most pedig napsütés. Na mindegy, hozom az útinfókat, mindjárt meg a kiváló zenéket, kezdünk elsőként egy igazi nagy újdonsággal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

volt a Wonderful Life, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, mindjárt majd hozom a legfontosabb útinfókat is, viszont nagyon fontos, hogy meghosszabbítja a kormány a babaváró hitelek fizetési moratóriumát. A döntés azokat a családokat érinti, amelyeknél nem teljesült a gyermekvállalás, ezért a kölcsön piaci hitellé alakulna át, az addigi kamattámogatásokat pedig egy összegben kellene visszafizetni. A szabályozásnál pedig figyelembe vették az egyedi élethelyzeteket is, így minden infó részlet a sunshine.hu megtalálható, érdemes majd csemegézni a legfrissebb hírek között. Well, hello, apu, vedd meg, itt a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól.

0: utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: 16 óra 36 perckor jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Laci Weinberit, aki megírta nekünk, hogy Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán baleset történt, emiatt torlódásra kell készülni. Érdemes majd kerülni ezt a szakaszt. Tehát még egyszer, Nyíregyházán a Vasvári Pálon baleset, és a Bethlen Gáboron pedig a hatóságok várják a szabálytalankodókat. Debrecenben is működik a Trophy Box, korábban a Diószegi utcán mértek a biztos urak, és nemrég kaptam Anettől egy Viber képet, hogy a Vámos Pércsin is összeletettel várják a szágondozókat. Én is várom az infókat, SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: gólvonal.
1: Csak húzzon el, ez továbbra is a Sunshine FM, és már is folytatjuk, mert ugye elindult a világbajnokság, ezáltal nálunk is napról napra több bejelentkezésben elmondjuk majd a legfontosabb híreket. Kapcsolom is Kivédi Pétert, szervusz!
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A ma kezdődő futballvilágbajnokságon már nem 32, hanem 48 csapat küzd a legértékesebb trófeáért. Így nem 64, hanem 104 meccset játszanak majd. Az elsőt ma este 9 órától a társrendező Mexikó Dél-Afrika ellen. A torna július 19-én a döntővel ér véget. A világbajnokságnak Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada 16 városa ad otthont. A csapatokat 12 darab egyenként 4 fős csoportba sorolták, amelyből az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ami egyébként egy újabb körrel bővült, a legjobb 16-ba kerülésért is meccset kell játszani. Az időeltolódás miatt számos meccs a magyarok számára nézhetetlen időpontba lesz, de a szervező FIFA igyekezett a reklámbevételeit azzal maximum, hogy a mérkőzések egy része 18, 19 vagy 21 órakor kezdődik, ami a tévénézőknek jó hír, a csapatoknak viszont nem annyira, hisz kora délutáni hőségben lépnek majd pályára. De lesznek éjjeli és hajnali mérkőzések is, természetesen magyar idő szerint. Több szabályt is módosítottak a világbajnokságra, például piros lapjára azért, ha egy játékos vitás helyzetben eltakarja a száját, a kirúgásnál való időhúzás szögletet, a bedobásnál való időhúzás pedig az ellenfélnek bedobást jelent. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük lesz elhagyni a pályát, különben a helyére érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, és a következő játék megszakításnál léphet majd pályára. Ápolást követően az ápolt játékosnak 1 percre el kell hagynia a játékteret, továbbá a videóbíró is több okból avatkozhat majd játékba az eddigieknél. Bár a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, a játékosok természetesen követik az eseményeket. Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát erről kérdeztem.
3: A világbajnokságot milyen érzésekkel nézed? Egyáltalán nézed-e, követed?
4: Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek a VB-mérkőzésre, de ha éppen ráérjek, akkor lehet, hogy megnézem.
2: A labdarúgó világbajnokság tehát ma este magyar idő szerint este 9 órakor a Mexikó Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik, majd szintén magyar idő szerint hajnali 4 órakor a Csehország Dél-Korea találkozóval folytatódik.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
5: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom IT dolgozói. Augusztusban ismét hajdúböszörményre figyelhet az agrárvilág. Külső szolgáltató berendezések meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben is demonstráltak a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. Dolgozói a magasabb béremelésért. A szerdai akciót az infokommunikációs szakszervezet szervezte Budapesten, Pécsen, Debrecenben és Szegeden. Összesen csak nem 80 munkavállaló vett részt rajta még a munkakezdés előtt. A szakszervezet szerint a német tulajdonos által ajánlott béremelés elmarad attól a 6-7%-os mértéktől, amelyet a dolgozók kérnek. Az érintett munkavállalók száma mintegy 2300. A demonstrációról a munkáltató tudott, az akciókat pedig a rendőrségen is bejelentették. A szakszervezet jelezte, ha a tulajdonos nem változtat ajánlatán, előbb 2 órás figyelmeztető sztrájk, majd akár egész napos munkabeszüntetés is következhet. Augusztus 7 és 9 között rendezik meg Hajdúböszönményben a Hajdúsági Expót, a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Versenyt és a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságot. A szervezők szerint a rendezvény 26 éves hagyományt ápol és célja, hogy a Hajdúság mezőgazdasági történelmi és gazdasági értékeit is bemutassa. Magyarország egyetlen traktorhúzó verseny pályáján hazai és nemzetközi futamokat is tartanak, az idei versenyre mintegy 19 külföldi indulót várnak. A program része lesz a Traktor Karnevál mezőgazdasági gépkiállítás, családi programok és véradás is. A szakmai napon kelet-magyarországi agrárfórumot rendeznek, ahol a tejágazat, a sertés és baromfi tenyésztés, valamint a növénytermesztés aktuális kérdéseiről tanácskoznak. Külső szolgáltató berendezésének meghibásodása miatt zuhant le egy kamera a keddi Magyarország-Kazasztán labdarúgó mérkőzésen Debrecenben. Az MTV a közlése szerint a pályára esett 2D Cable Cam rendszer nem a közmédia tulajdonában vagy üzemeltetésében volt, azt a Reap Hungary Kft. Biztosította. A szolgáltató tájékoztatása alapján a kamera mozgató rendszer egyik motorja az első fél időben kigyulladt, a tűz pedig megrongálta a tartó szerkezetet és a biztonsági kötérzetet. Emiatt a teljes rendszer a kamerával együtt lezuhant az oldalvonal közelébe. A berendezés mintegy 20 méteres magasságból esett le, alig 1 méterre az operatőrtől. Személy sérülés nem történt, az eset kivizsgálása folyamatban van. Játékos feladatokkal és látványos bemutatókkal hívták fel a középiskolások figyelmét a szenvedélybetegségek veszélyeire Debrecenben. A szenvedélyes juniális programsorozat részeként prevenciós vetélkedőt rendeznek, ahol a fiatalokat 11 állomáson ügyességi, logikai és csapatmunkára épülő feladatok várják. Az egyik helyszínen a rendőrség bűnmegelőzési szakemberei speciális szemüveggel mutatták be, hogyan torzul az érzékelés alkohol vagy kábítószer hatása alatt. A programon önsegítő csoportok is részt vettek, a vetélkedőn pedig 11 csapat indult Debrecenből és a vármegye más településeiről. Újabb részletet közöltek a Debreceni Gurmé Fesztivál szervezői a június 12 és 14-e között rendezendő jubileumi eseményről. A tavalyi évhez hasonlóan idén is ingyenesen látogathatják a fesztivált a 12 év alatti gyermekek, valamint a nyugdíjasok, akik érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehetik igénybe a kedvezményt. A 10. Debreceni Gurmé Fesztivál a világ ízei tematikával várja a látogatókat a Nagyerdőn, ahol 3 napon át 10 nemzet gasztronómiája mutatkozik be.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban szeles időre kell készülni, záporokkal. Felszakadozik a későbbiekben a felhőzet, de egy-egy futó záporzivatar továbbra is előfordulhat. A nyugati észak-nyugati szél élénk, erős lesz. A maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután, így június 11-én is, ma pedig a Barnabások névnapja van, Isten éltesse őket a sokáig. Ebben az órában is jönnek a kiváló zenék, várom az útinfókat, és mindjárt pénzügyi percekkel folytatjuk majd.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, what's up? This

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan védhetjük meg a vagyonunkat, pénzünket az online csalásoktól? Erről beszélgetünk ma Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozhatunk az online piac tereken történő vásárlás vagy termékeladása során adathalász kísérletekkel, amikor a csalók netbank belépési adatokat, azonosító jelszó, SMS kód, valamint bankkártya adatokat, például a bankkártya szám, a lejárata, a hátoldalán szereplő háromjegyű kód próbálnak megszerezni az ügyfelektől. A csalás során általában ismert csomagküldő szolgáltatáson keresztül ígérik a fizetést és kérik a szállítás teljesítését, ezt követően pedig egy hamis netbanki oldalra irányítják, ahol miközben megpróbál belépni az ügyfél, a netbanki adatait szerzik meg. Előfordulhat, hogy bankkártya adatokat is elkérnek a hamis weboldalon, ezért érdemes odafigyelni arra, hogy a netbanki bejelentkezéseket mindig a bank hivatalos oldalán tegyük meg, soha ne próbáljunk bejelentkezni egy e-mailben kapott linken keresztül. Ne hagyjunk jóvá mobil applikációban olyan műveletet, amit nem mi kezdeményeztünk. És mindig figyelmesen olvassuk el a banktól kapott SMS tartalmát, csalásgyanú esetén azonnal hívjuk a saját bankunkat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam. És már nem úgy húzatot, itt volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
5: Hogy miért, van még egy másfajta húzat
4: szilvából. Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod mit, lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát, na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
5: Egyébként én is jártam már így, egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, ám csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Hát a nagy párna húzatba.
4: Elfértél ilyen
5: magzatpózban? Igen, mert éreztem, hogy itt az egy kicsikét csípa. De kiderült egyébként, hogy beleférnek.
4: Jó, hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicem.
5: Igen, és tesznek az ágynemű tartóba.
4: Igen, Gabika hova? Nem tudom, minden reggel nem láttam.
5: Nem tudom, de az ágynemű tartóba vinnyog valami.
4: Beágyassza be.
5: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine délutánban. Jönnek már is a legfrissebb programajánlók egyenesen Kata jó voltából. Szia!
3: Szia, Roli! Hiányzik egy kis pesgés az életedből, és a borban keresed az igazságot. Június 13-án a Váci Mihály Kulturális Központban a Monarchia Operett sztárjai garantáltan meghozzák a kedved a Jó Kedve Bőséggel című gálaműsorral. Kálmán Imre és Strauss legnagyobb földbemászó slágerei csendülnek fel egy látványos, vidám estén, amit kár lenne otthonról nézni. Készen állsz egy igazi időutazásra és egy hatalmas kincskeresésre? Június 14-én és 28-án reggel 7 órától újra megelevenedik a múlt a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol érkezik a debreceni régiségvásár. A standokon régi porcelánok, recsegős bakelitlemezek, antikórák és vintage lakberendezési ritkaságok sorakoznak. Gyere ki a Nagyerdőre egy jó kis vasárnapi alkudozásra, mert itt biztosan nem jössz szembe a tömegáruval. És ki tudja, milyen rejtett kincs csak ad a kezedbe. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Köszönjük szépen, a Shawn Mendezzel megyünk tovább, és ne felejtjétek, 6-kor ma is kívánság műsor indul.

Az Albán Szárazású, nagyon szexi énekesnő, ő volt Dua Lipa, és ez volt tőle az Illusion az előző percekben, és 6 órához érkeztünk mindjárt, átadom a telepet Bettinek, jön majd a régiós hír összefoglalóval, ezt követően pedig belevetjük magunkat a 2 órás élő esti kívánság műsorban. Én leszek majd ma is, Glac Norbi magyar hangja, valamint holnap is, tehát a következő 2 napban én, mint egy jó call center-es, teljesítem majd a zenei kéréseket. 0620-316-3000, így minden rólad szól, most már lehet üzenni, csörögni, készen állok.

0: been a while.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: Rózsa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
2: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
2: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vádemelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. A Fidesz-KDNP határozatban utasítatná el az uniós migrációs paktumot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte, mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. A Fidesz és a KDNP azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés határozatában utasítsa el az Európai Unió új migrációs paktumát, amely június 12-én lép hatályba. A volt kormánypártok szerint a szabályozás túllép az uniós hatáskörökön, sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és biztonsági, társadalmi, valamint gazdasági kockázatokat jelent. A képviselők felszólítanák a Tisza kormányt, hogy ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktumhoz, és minden jogi, valamint politikai eszközzel álljon ellen annak alkalmazásának. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor a parlamentben arról beszélt, hogy titkos kormányhatározatok bizonyítják. Az Orbán kormány korábban Vitnyéden menekült tábort tervezett, hogy megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapat zászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasra ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött, akárcsak az euró, a svájci frank ugyanakkor tovább gyengült, míg az amerikai dollár szintén tovább erősödött a forinttal szemben. Így az angol fontot 412, az eurót 355, a svájci frankot 385, az amerikai dollárt 307 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nincs megállás, a Mozdul Nyíregyháza idén nem tart nyári szünetet, azaz folytatódnak a programok a következő hónapokban is. Marad a gerinctorna, a jóga és számos olyan mozgásforma, mely évek óta népszerű. 10 héten keresztül várják a nyíregyháziakat foglalkozásokkal. Új dolog lesz, hogy a volánpályán minden kedden délután gerinctornát tartanak szép környezetben. Szombaton délelőtt önként a Bújtosi Városligetben szabadtéri jóga várja a városlakókat. Nyáron számos nagy sportrendezvényt tartanak Nyíregyházán. Elkezdődött a Marsó tenisztorna, július 19-én pedig a Jóga Világnapja alkalmával a Continental Arenában rendeznek egy eseményt az indiai nagykövetséggel közösen. Másnap ismét lesz streetball a főtéren, a hónap végén pedig Hübner Strand röplabda fesztivál. Szombatonként marad a vízitorna, a családi teke és a családi lövészet. Ezek regisztrációhoz kötöttek. A szervezők bíznak abban, hogy a fiatalabb generáció is rendszeresen vesz majd részt az ingyenes foglalkozásokon. A DVRC 3 évre szerződtette az izraeli, de magyar állampolgársággal is rendelkező Rotem Kellert. A 23 éves balhátvédként és középső védőként is bevethető játékos az izraeli első osztályú Maccabi Netanya együtteséből érkezik Debrecenbe. Az előző idényben 26 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt és 3 gólpasszt is jegyezhet. 2022-ben megfordult a Diós György csapatánál is, tehát játszott már Magyarországon. Összességében pedig 130 mérkőzésen szerepelt az izraeli első osztályban. Fiatalkora ellenére tehát megfelelő tapasztalattal is rendelkezik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Térségünkben a hétvégén szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, esőtlen alakulhat ki kisebb eső zápor, a nyugati szél sok felé feltámad, élénk akár erős lökések is előfordulhatnak. A maximumok 22-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal. Várom a zenék, kéréseket, üzeneteket. A következő 120 perc csak rólatok szól majd. Kezdünk elsőként a Swedish House Mafiával. Már is pörög a Wait So Long.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Olivia Zion és a Man I Need a Sunshine FM-en itt a csütörtök esténkben, ez továbbra is a két órás élő esti kívánságműsor. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland, várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 0623 16 3000, ez a forró drót. Előttem pedig Dénes Viberem. Szia Roli, én szeretnék kérni egy dalt a barátnőmnek, Florának, aki tegnap volt államvizsgázni és jeles diplomával térhet majd haza. Nagyon szeretem, büszke vagyok rám, és számomra ő a legcsodálatosabb ember, akit valaha megismerhettem. Nagyon szeretem őt, köszi, Dénes. Üzenet átadva, Csajszíneket pedig gratulálunk, és bízom benne, hogy megtalálod majd a számításaidat. Más melójon Pinkel, ez a Dreamin'.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolom be a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Mohamed Fatima és a Ragyog a szívem a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes estét mindenkinek. Ez még mindig a két órás élő esti kívánság műsor. Zenei kirisekkel bombázhattok egészen 8 óráig. 0620-316-3000.
1: Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Norcsinak, a hugomnak szeretnék küldeni egy villámpörgős számot.
0: Mit üzenünk neki?
1: És üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Talk to you, egy igazi újdonság itt a csütörtök esti kívánság műsorban. Sunshine FM, csak jó zene.

Máig Poznan is az iTok a Pelin, Tóibiza, a Sunshine, a Famen nálunk. Csak jó zene szól, és 7 órához érkeztünk, így átadom a telepet Bettinek, jönnek már is a régió legfontosabb hírei. És a Zsolti üzenne a legjobb barátjának, Bardomásnak, hogy boldog névnapot kíván neki, és hétvégén pedig egy jó kis grillezéssel meg is ünneplik majd. Én is meg szerintem minden Sunshine hallgató, minden Bardomásnak boldog névnapot kíván. Lehet üzenni is a következő órában, akár egymásnak, anyósnak, apusnak, barátnak, barátnőnek, bárkinek. 0620-316-3000, ez a forró drót. Bruno Mars, I Just Might, ezzel kezdődik mindjárt a következő zenei óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hegedű Zsolt szerint új kommunikációs kultúrára van szükség a mentőknél. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek az uniós pénzek miatt. Súlyog Tamás szerint jogállamsértő lenne az elnök eltávolítása. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint Györfi Pál leváltása nem pusztán szóvivő váltás az országos mentőszolgálatnál. A miniszter úgy fogalmazott, Györfi hosszú éveken át nem csak a mentők ismert arca volt, hanem kommunikációs igazgatóként felelőssége volt abban is, milyen hangon beszélt az intézmény a nyilvánossághoz. Hegedű szerint a mentőszolgálat kommunikációjának nem az a feladata, hogy automatikusan védje az intézményt, hanem hogy erősítse a bizalmat, a szakmaiságot és a tanulás kultúráját. A miniszter azt írta, nem egy celeb arcokra és PR mondatokra van szükség, hanem őszinte, emberséges és betegség biztonságot védő kommunikációra. Györfi Pál jelenállása szerint marad a mentőknél, a szóvivői feladatokat pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt vette át. Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő kedre Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A cél az, hogy míg az őszi ülésszak előtt tárgyalják meg és fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek több fontos jogalkotási ügyet érintenek. A napirenden szerepelne a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása, pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítás, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomag is. Ruf Bálint szerint utóbbi esetében különösen fontos a gyors döntés, mert az elfogadás csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztethetné az uniós pénzek hazahozatalát. A miniszter azzal indokolta a rendkívüli ülést, hogy a döntések őszrehalasztása késedelmet és jogalkalmazási problémákat okozhatna. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök hivatalból történő eltávolítására irányuló politikai törekvések jogállami aggályokat vetnek fel. Az államfő egy svájci lapnak adott interjújában azt mondta, a miniszterelnök korábbi lemondása felszólítása után már alkotmányjogilag sem teheti meg, hogy önként távozik hivatalából. Úgy véli, személyre szabott jogalkotással próbálnák eltávolítani, ami szerinte veszélyezteti a fékek és az ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás arról is beszélt, hogy titkos alkotmányozás zajlik és politikai megfontolások alapján alakítanák át az alkotmányos rendet. Az államfő szerint a kormányváltás nem jelentett rendszerváltást, a hatalom átadása pedig zökkenőmentesen zajlott. Magyar Péter korábban jelezte, hogy új alkotmányt szeretne széles társadalmi egyeztetéssel és az emberek bevonásával. Tovább gyarapodott a Fidesz közeli alapítványok vagyona a NER utolsó teljes évében. A 2025-ös mérlegek alapján az érintett szervezetek egy év alatt 77 milliárd forinttal növelték eszközállományukat, így összesen már 694 milliárd forintnyi vagyon felett rendelkeznek. A legnagyobb növekedést a Matthias Corvinus kollégium érte el, amely mintegy 60 milliárd forinttal gazdagodott, főként az államtól korábban kapott részvénypakettek osztalékainak köszönhetően. Jelentős bevételhez jutott egy újonnan létrejött alapítvány is, amely a digitális polgári körök és háború ellenes gyűlések szervezésében vett részt. A Tisza kormány közben már benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolását célzó javaslatát. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett a NAV. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június végéig kérhetik a részletfizetést, melynek elbírálása automatikus és nem kell indokolni sem.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a hétvégén szintén napos gomoly felhős idő körvonalazódik, esőtlen alakulhat ki kisebb eső zápor, a nyugati szél sokfelé feltámad, élénk akár erős lökések is előfordulhatnak. A maximumok 22-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után járunk 4 perccel, köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. Pörök tovább a 2 órás esti kívánság műsor, 8-ig várom a zenei kéréseket, üzeneteket, 20-as 3-16-3000. Kezdünk elsőként Bruno Mars-szal, itt a nagy újdonság, I Just Might a csütörtök esténben.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Change is itt a csütörtök esti kívánság műsorban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, és ne felejtsétek, jövő héten vadonatúj játék indul majd a Sunshine FM-en, Sunshine Boom néven, ugye idén a rádió 25 éves, ez alkalomból pedig igazi nagy bummolásokkal próbáljuk ezt megünnepelni. Egy pár infó már a Facebookon elérhető, de hamarosan majd mindent elmondunk adásban is, és jövő héttől pedig nagyon-nagyon sok nyeremény talál majd gazdára különböző játékokban, így érdemes majd még jobban fülelni és figyelni a Sunshine FM-et. Ez pedig még mindig a két órás esti kívánság műsor, mindjárt majd Kata is érkezik a friss program ajánlókkal. Előtte viszont Ákos üzent Viberen keresztül Anikónak. Szia Roli, szeretnék kérni egy számot a világ legszebb kolléganőjének. Üzenem neki, hogy a holnapi napod a kávéját biztosan én állom. Csak kolléganő? Na mindegy. Eva Max, Every Time I

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádióban, hogy szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Sonny Fodera és a Tinky Bott, azt után pedig jönnek a programajánlók ma is Katától.
3: Szia Roli! Hiányzik egy kis pesgés az életedből, és a borban keresed az igazságot. Június 13-án a Váci Mihály Kulturális Központban a Monarchia Operett sztárjai garantáltan meghozzák a kedved a Jó Kedve Bőséggel című gálaműsorral. Kálmán Imre és Strauss legnagyobb fülbemászó slágerei csendülnek fel egy látványos vidám estén, amit kár lenne otthonról nézni. Készen állsz egy igazi időutazásra és egy hatalmas kincskeresésre? Június 14-én és 28-án reggel 7 órától újra megelevenedik a múlt a Nagyerdei Stadion északi zárt parkolójában, ahol érkezik a debreceni régiségvásár. A standokon régi porcelánok, recsegős bakelitlemezek, antikórák és vintage lakberendezési ritkaságok sorakoznak. Gyere ki a Nagyerdőre egy jó kis vasárnapi alkudozásra, mert itt biztosan nem jössz szembe a tömegáruval. És ki tudja, milyen rejtett kincs csakad a kezedbe. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Afrojack és a Takeover Control. Mindjárt 8 óra, így jön Betty a legfontosabb régiós hírekkel, ezt követően pedig reggelig megállás nélkül szólnak majd a kiváló zenék egymás után. Most viszont visszarepülünk ma reggelre, hogy miről beszélgettek Olasz Gabiék, és nem elfelejteni, hogy holnap reggel 6 órakor ismét mikrofont ragad majd Balogh Béla, és jön a keltető reggel 6 és 10 óra között. Én pedig pihentető estét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Amúgy volt már ilyen nyaralóhely, ahol én csak húzatot kaptam. És már nem úgy
3: ne
2: húzatot.
3: Itt
2: volt az ablak, de igen, és akkor megkérdeztem, hogy elnézést.
3: Vagy milyen, van még egy másfajta húzat
2: szilvából. Olyan meleg van, és nincs klíma, hogy eddig még senki nem igényelte. Én meg csodálkoztam, mondom, nem, de nem is húzatot, tudod mit, lepedőt. Tehát adtak még egy lepedőt, hogy azzal takarózzak. Mondjuk az nem volt egy ilyen vékony lepedő, de hát na, és mondták, hogy nekik is egyszerűen nem kell akkor húzatot húzgálni, meg stb. És tényleg igazuk volt, mert elég volt.
3: Egyébként én is jártam már így, egyszer egy átmulatott éjszaka után egy régi havernél aludtam, már reggel értünk oda hozzá, és kinyitotta az ablakot, mert neki mindig meleg volt, de annyira nem volt kint meleg, és ő el is aludt úgy, ahogy volt. Igen, nem csak nekem elfelejtett kikészíteni mondjuk takarót, és hát mit találtam ott? Egy nagy párna húzatot, abba bújtam bele. Hát a nagy párna húzatba.
2: Elfértél ilyen
3: magzatpózban? Igen, mert éreztem, hogy itt azért kicsikét csíp a... De kiderült egyébként, hogy beleférek egy
2: nagy
3: párna húzatba.
2: Jó, hogy nem gombolták be a végén. Behúzták volna a cicám.
3: Igen, és tesznek az ágynemű tartóba.
2: Igen, Gabika hova? Nem tudom, én reggel nem láttam.
3: Nem tudom, de az ágynemű tartóba vinyog valami.
2: Beágyassza be.
3: Biztos, hogy egy macska szaladta meg itt. És néha egyébként az a legjobb, hogyha ezt szem előtt teszed, mert hát senki nem fogja megszólni.
2: Senki.
3: Ha most én elkezdenék babrálni egy autót, hát fényes nappal, és azt gondolják, hogy az az én autóm.
2: Igen. Igen, ez tényleg így van, hogy nem volt ez az elején rossz gondolat, ez a visító riasztó, de ma már fel se kapja senki a fejét rá, hogy most egy autónak
3: de
2: visító
3: igen.
2: Riasztója.
3: De igen, és legfeljebb azért, mert annyira idegesítő, hogy azt mondod a másiknak, lobd már el, csak vidd már innen, mert rohadt hangos.
2: Meséltem neked, amikor egyszer az egyik bevásárlóközpontban szólt a riasztóm, és hívtam az egyik ilyen riasztó szerelő ismerősömet, aki tudtam, hogy ért hozzá, és mondtam, hogy Laci, segíts, könyörgöm, mert itt állok, nem tudom elindítani az autót, mert blokkolja az indítást is, stb. Hogy mit csináljak? Mondtam, hogy milyen típusú autó, jó, baloldalt.
3: De folyamatosan vinnyogott.
2: Vinnyogott. Senki oda nem jött. Mondta, hogy baloldalt lent a kuplung pedál mellett a műanyag burkolatot, most le majd hív vissza, meg vagy, mert ott van, hogy milyen riasztó. Azt sem tudtam, milyen riasztó van benne. Leszettem, mondtam, hogy valami kígyó van rajta. Mondta, hogy jó, akkor ez egy jó márkájú riasztó. Hát mondom, ennek most nagyon örülök.
3: Mondta, annyi, hogy ezt nem tudjuk kikapcsolni, meg kell várni, míg levegő.
2: Jön a következő, hogy húzd le a piros kábelt, tudod, mint a filmek. Mondtam, hogy nagyon jó, de itt csak 6 fekete van. Azt mondja, jó, nagyon, akkor ez még a drágább verzió, mert hogy pont azért, hogy aki el akarja lopni, az se tudja, hogy melyik.
3: És jó, mert a szerelő sem tudja.
2: Igen, majd utána megkérdezte, hogy amúgy nem merült le az elem.
3: És azért vinnyog.
2: Tudod, és akkor így nyomkodtam, egyszer csak ting, kikapcsolt. Nem, hanem aki nem volt, vettem új elemet egyébként ott a bevásárlókozóban. Kiderült, hogy ott a mellettem lévő autónak a riasztója, az ilyen ugrókódos, vagy nem tudom milyen volt, valószínűleg az blokkolta. Abban a másodpercben, hogy ő elhajtott onnan a bevásárlóközpontból, már működött az enyém is. De hát addig már a fél autót szétszettem, és senki nem jött oda megkérdezni, hogy egyébként maga mi a bánatot csinál ezzel az autóval.
3: Jó hír ez egyébként az autótolvajok számára. Én azt mondom, hogy ez egy nagyszerű reggel.
2: Te szoktál egyébként ilyen jó ötleteket adni, de...
3: Igen, figyelj, nem pártoljuk, meg nem támogatjuk a bűnözést, de valahogy mindig ide jutunk ki.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Nem mondta az integritás hatóság elnöke a vádemelés után. Szükség esetén emelkedhetnek a nyaralások részvételi díjai. A Fidesz-KDNP határozatban utasítatná el az uniós migrációs paktumot. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Nem kíván lemondani Bíró Ferenc Pál, az integritás hatóság elnöke, aki ellen hivatali visszaélés, közökirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat a központi nyomozó főügyészség. Az M1-nek nyilatkozva azt mondta, bízik a független igazságszolgáltatásban, és nem követette semmi rosszat. Hozzátette, megfordult a fejében a lemondás, de szerint ez rossz üzenet lenne, mert a jövőben is könnyen ellehetetlenítenék a hatóság vezetőjét egy hasonló eljárással. Az állami számvevőszék elnöke közben jelezte mérlegeli bíró elmozdítását. Az integritás hatóság vezetője szerint a vádemelés időzítése különösen beszédes, mivel nemrég több interjúban is állami korrupcióról beszélt. A kormánypártok ezt szánalmas előre menekülési kísérletnek nevezték. Legfeljebb 8%-kal emelhetik meg az utazási irodák a már befizetett részvételi díjakat, ha azt az utazási szerződés lehetővé teszi, és például a repülőgép üzemanyag árának jelentős növekedése indokolja. Erről Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő beszélt. A szabály szerint az áremeléssel legkésőbb az indulás előtt 20 nappal kerülhet sor. A szakértő szerint a jelenlegi közel-keleti konfliktus és a kerozinpiac bizonytalanságai miatt ugyan egyelőre nem jellemzőek az ilyen lépések, de teljesen kizárni sem lehet őket. Hozzátette, a magyarok utazási kedve továbbra is erős, ugyanakkor az utazások a geopolitikai helyzet miatt ma már jóval megfontoltabban döntenek a nyaralásokról. A Fidesz és a KDNP azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés határozatában utasítsa el az Európai Unió új migrációs paktumát, amely június 12-én lép hatályba. A volt kormány pártok szerint a szabályozás túllép az uniós hatáskörökön, sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát és biztonsági, társadalmi, valamint gazdasági kockázatokat jelent. A képviselők felszólítanák a Tisza kormányt, hogy ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktumhoz, és minden jogi, valamint politikai eszközzel álljon ellen annak alkalmazásának. Magyar Péter korábban azt közölte, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. A miniszterelnök ugyanakkor a parlamentben arról beszélt, hogy titkos kormányhatározatok bizonyítják, az Orbán kormány korábban Vitnyéden menekült tábort tervezett, hogy megfeleljen az uniós migrációs szabályoknak. Ünnepélyes állománygyűlésen vette át megbízását Mecser Tamás, az országos rendőrfőkapitányság új vezetője. Az új országos rendőrfőkapitány Budapesten a rendőrségi igazgatási központban iktatták be, ahol Pósvai Gábor belügyminiszter adta át neki a munkáltatói okmányt, Balogh János leköszönő főkapitány pedig a csapat zászlót. Mecser Tamás beszédében azt mondta, számára a tisztesség, az emberség és a jogszabályok betartása jelenti a zsinór mértéket. Hangsúlyozta, nem akar távolról 14 emelet magasról ránézni a rendőrség mindennapjaira, hanem olyan szervezetet szeretne építeni, amely képes alkalmazkodni a változó világhoz. Célja, hogy a rendőrséghez tartozni presztízst és státuszt jelentsen.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Térségünkben az átvonuló front hátoldalára kerülünk, így hidegfronti tünetekre készülhetünk. Erősítsük immunrendszerünket, keringési problémák, rosszulét is felléphet. A maximumok a következő napokban 22-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallgatunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.